0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és hát, hogyha minden igaz, akkor Taylor Swift-éknek most zajlik a lagziuk. Travis Kelce-vel összeházasodik ezen a hétvégén az énekesnő, és a pénteki szombati nappal nem ér még véget a buli, ugyebár. A pénteki ceremóniára 1000 vendéget vártak a Manhattani stadionban, ahol Swift egyébként korábban többször is fellépett, és hát, ha minden igaz, akkor énekelt az esküvőn is. Azt így meghallgattam volna. Most tényleg meghallgatjuk őt, ez az Opelite.

csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurt klasszikus, bár mondhatjuk, hogy az Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és a Purple Disco Machine-nek Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk. Fülzugás és hirtelen hallásfesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előre láthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről

0: merítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt. Ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében. És a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, Miner.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére. Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.

gondolkodók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz, na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Corey-t, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-szel közös Stay a Little Longer. Mi maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-szel közös Stay a Little Longer.

0: my heart.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most egy szuper tehetséges énekesnő, dalszerző és most már lemezproducer is, Ray, aki Rachel Keane néven látta meg a napvilágot Dél-Londonban. Az anyukája gánai-svájci származású, Nagy-Britanniában

egészségügyben dolgozik, mentális egészség vonalon, úgyhogy hát biztos jó tanácsokat tudja ellátni a sztárság kapcsán a lányát. Az apukája pedig a zenész világból jött, dalszövegíró és producer Yorkshire-ből. Őrült büszkék lehetnek a lányukra, ez biztos. Ray, where's my husband?

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játssza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexha, egy igazán masszív énekesnő, mert a személyisége ilyen nagyon elsöprő. Nem tudom, miért lehet, hogy csak én vagyok így vele, nekem a Stifler mamája szokott eszembe jutni Bibi Rexháról, amióta láttam a Szigetes koncertjén, ilyen nagyon erős női energiák jönnek belőle, és a héten közölte a jó hírt a rajongókkal, hogy ott lesz a Tomorrowland-en, ami számára a legnagyobb meglepetés, mert ugye ez egy elektronikus zenei fesztivál, sokszor volt már ott nézőként is, és a setlistet, a playlistet David Guetta állítja majd össze, jó barátja. A Fate lesz el közös New Religion, tuti, hogy szól majd.

0: a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Minden tevékenységet megtiltottak a Szemkorpnál. Szigorú fellépés sürget a Civil Fórum Debrecen. Üzleti tippeket hoztak a városba. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal a Szemkorp debreceni telephelyén. Olvasható a hivatal honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzések során több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő azt kérte a debreceniektől, bízzanak a hatóságok munkájában, amelyek hetente többször szúrópróbaszerűen ellenőrzést végeznek. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról számolt be. Szeptemberben egy új, az akkumulátorgyárakat kiemelten szigorúan ellenőrző főhatóság felállítását tervezi a kormány.
3: Én remélem, hogy nagyon sokaknak van lelkiismeret furdalása azért, hogy hogy döntöttek és milyen döntésekért álltak ki. Én úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi tárca ezeknek az embereknek biztos, hogy nem lesz a barátja, de mindazoknak barátja lesz, akik úgy akarnak Magyarországon ipari termelést folytatni, hogy betartják az előírásokat.
2: A kormányhivatal egyébként 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott a Szemkorpra. A Fidesz debreceni frakció vezetője Papp Viktor arra kérte a kormányhivatalt, hogy minden egyes vállalat esetében tartassa be a szigorú előírásokat. A Szemkorppal szemben a legszigorúbb hatósági fellépést sürgeti a Civil Fórum Debrecen, és hangsúlyozzák, hogy ők korábban is azt mondták, hogy ezeknek a gyáraknak nincs helye a városban. Erről beszélt az Egyesület frakcióvezetője a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. Gondola Zsolt Zoárd a felfokozott politikai hangulatnak tudja be, hogy az ügy kapcsán a Tisza párt a közgyűlés felosztatását kéri. Cégtudat program néven ingyenes képzés indult vállalkozások számára. Az országos roadshow második állomása Debrecen volt. A program szakmai vezetője Balog Péter üzletember, több mint 100 startup mentora és befektetője, valamint a Cápák között című műsor ismert befektetője, a vállalkozások kiszámítható működését és fejlődését segítő jó gyakorlatokat osztotta meg a résztvevőkkel. A VOSZ rendezvényén a tudatos árképzés, a marketing megtérülése és a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazása is szóba került. Térségünkben ma sok napsütésre van kilátás. Néhány komoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem valószínű. Reggel 21, napközben 27 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
4: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
5: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani, úgyhogy a

0: mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Király Tamás helyett én, Kis Márti, hozom a legmenőbb Rádió 1-es zenéket ebben az órában is. Most a Fastboy Tesó páros, ugye velük bulisztunk már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, nagyon szerettük őket. Itt lesz a Coldplay, Metzger, Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden, és Taylor Swift aktuális dalát, az Opel Light-ot is hozom. 6-ig együtt rádiózhatunk, ja nem, 8-ig, ne keverjük most itt össze az órákat, aztán Balázsék extra pillanatai is jönnek majd.
1: Hey, we're Fastboy, here on Radio 1 Hungary. Yeah.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy Coldplay és a Sky Full of Stars, sztárok pedig a következő fél órában is lesznek, például Taylor Swift.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagyforgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken. Ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift és az Opelite például. Nem csak július 4-e miatt van nagy ünneplés az USA-ban, de Taylor Swift is most tartja az esküvőjét, hát most már a másnapi bulit a pénteki nap után.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Minden tevékenységet megtiltottak a Szemkorpnál. Szigorú fellépés sürget a Civil Fórum Debrecen. Üzleti tippeket hoztak a városba. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal a Szemkorp debreceni telephelyén. Olvasható a hivatal honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzések során több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő azt kérte a debreceniektől, bízzanak a hatóságok munkájában, amelyek hetente többször szúrópróbaszerűen ellenőrzést végeznek. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról számolt be. Szeptemberben egy új, az akkumulátorgyárakat kiemelten szigorúan ellenőrző főhatóság felállítását tervezi a kormány.
2: Én remélem, hogy nagyon sokaknak van lelkiismeret furdalása azért, hogy hogy döntöttek és milyen döntésekért álltak ki. Én úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi tárca ezeknek az embereknek biztos, hogy nem lesz a barátja, de mindazoknak barátja lesz, akik úgy akarnak Magyarországon ipari termelést folytatni, hogy betartják az előírásokat.
1: A kormányhivatal egyébként 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott a Szemkorpra. A Fidesz debreceni frakció vezetője Papp Viktor arra kérte a kormányhivatalt, hogy minden egyes vállalat esetében tartassa be a szigorú előírásokat. A Szemkorppal szemben a legszigorúbb hatósági fellépést sürgeti a Civil Fórum Debrecen, és hangsúlyozzák, hogy ők korábban is azt mondták, hogy ezeknek a gyáraknak nincs helye a városban. Erről beszélt az Egyesület frakcióvezetője a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. Gondola Zsolt Zoárd a felfokozott politikai hangulatnak tudja be, hogy az ügy kapcsán a Tisza párt a közgyűlés felosztatását kéri. Cégtudat program néven ingyenes képzés indult vállalkozások számára. Az országos roadshow második állomása Debrecen volt. A program szakmai vezetője Balogh Péter üzletember, több mint 100 startup mentora és befektetője, valamint a Cápák között című műsor ismert befektetője, a vállalkozások kiszámítható működését és fejlődését segítő jó gyakorlatokat osztotta meg a résztvevőkkel. A VOSZ rendezvényén a tudatos árképzés, a marketing megtérülése és a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásai szóba került. Térségünkben ma sok napsütésre van kilátás. Néhány komoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem valószínű. Reggel 21, napközben 27 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

sláger megy, negyed hét előtt járunk egy kicsivel, hát aki ilyen korán kell szombaton, annak biztos, hogy dolga van a Rádió Egyesek, ehhez pedig kitűnő muzsikákkal szolgálunk ebben az órában is. Sam Fett, Justin Bieber, Hypoton, Kashmir, Ed Sheeran és még sokan mások. Most pedig az a Ray Dalton, aki koncertezik,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Minden tevékenységet megtiltottak a Szemkorpnál. Szigorú fellépést sürget a Civil Fórum Debrecen. Tombol az allergia szezon. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal a Szemkorp debreceni telephelyén. Olvasható a hivatal honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzések során több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. A kormányhivatal 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott. A Fidesz debreceni frakció vezetője Papp Viktor arra kérte a kormányhivatalt, hogy minden egyes vállalat esetében tartassa be a szigorú előírásokat. A Szemkorppal szemben a legszigorúbb hatósági fellépést sürgeti a Civil Fórum Debrecen, és hangsúlyozzák, hogy ők korábban is azt mondták, hogy ezeknek a gyáraknak nincs helye a városban. Erről beszélt az Egyesület frakció vezetője a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. Gondola Zsolt Zoárd a felfogozott politikai hangulatnak tudja be, hogy az ügy kapcsán a Tisza párt lemondása szólította fel a polgármestert, és a közgyűlés feloztatását is kérték.
2: Ez egy olyan politikai megnyilvánulás, ami a Papp László úr és a Tárkány úr közötti már korábban kialakult, és már kampány során elkezdődött vitának az eredménye. Én azt gondolom, hogy külön van ugye a polgármester lemondása, és külön van a képviselőtestületnek a lemondása. Én azt hiszem, most nagyon felfokozott a politikai hangulat. Én azt hiszem, hogy majd reálisan kell ezt később megítélni.
1: Az Aranybika kapcsán a Civil Fórum Debrecen képviselői azt mondták, az ikonikus épület közösségi térként, vagy rendezvény helyszínként szolgálhatná legjobban a városban élőket. Könnyező szemek, tüsszögés, ordugulás. A nyári időszak sokak számára az allergiás panaszok felerősödését is jelenti. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a visszatérő tünetekkel érdemes mielőbb orvoshoz fordulni. Annál is inkább, mivel megfelelő kezeléssel tartós javulás is elérhető. Lezárult a 2025-26-os tanév. Debrecenben több mint 6300 középiskolás érettségizett. A tankerület általános iskoláitól pedig mintegy 1108-os búcsúzott. Miközben a diákok már a vakációt élvezik, a közoktatási intézményekben értékelik az elmúlt hónapokat, és megkezdték a szeptemberi tanévkezdés előkészítését is. Térségünkben ma sok napsütésre van kilátás. Néhány komoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem valószínű. Reggel 21, napközben 27 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon, például a Coachellán, a Tomorrowlanden is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a közvetlen folytatásban pedig egy amerikai szupersztár, aki jövő héten hozzánk elég közel fog koncertezni. Ausztriában lesz fellépése. Ray Dalton Blood Running jön nem sokára. Can

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. Teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Minden tevékenységet megtiltottak a SEM-Corpnál. Szigorú fellépés sürget a Civil Fórum Debrecen. Üzleti tippeket hoztak a városba. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Minden tevékenységet megtiltotta a kormányhivatal a SEM-Corp debreceni telephelyén. Olvasható a hivatal honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzések során több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő azt kérte a debreceniektől, bízzanak a hatóságok munkájában, amelyek hetente többször szúrópróbaszerűen ellenőrzést végeznek. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról számolt be. Szeptemberben egy új, az akkumulátorgyárakat kiemelten szigorúan ellenőrző főhatóság felállítását tervezi a kormány.
2: Én remélem, hogy nagyon sokaknak van lelkiismeret furdalása azért, hogy hogy döntöttek és milyen döntésekért álltak ki. Én úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi tárca ezeknek az embereknek biztos, hogy nem lesz a barátja, de mindazoknak barátja lesz, akik úgy akarnak Magyarországon ipari termelést folytatni, hogy betartják az előírásokat.
1: A kormányhivatal egyébként 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott a SEM-Corpra. A Fidesz debreceni frakció vezetője Papp Viktor arra kérte a kormányhivatalt, hogy minden egyes vállalat esetében tartassa be a szigorú előírásokat. A SEM-Corppal szemben a legszigorúbb hatósági fellépést sürgeti a Civil Fórum Debrecen, és hangsúlyozzák, hogy ők korábban is azt mondták, hogy ezeknek a gyáraknak nincs helye a városban. Erről beszélt az Egyesület frakcióvezetője a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. Gondola Zsolt Zoárd a felfokozott politikai hangulatnak tudja be, hogy az ügy kapcsán a Tisza párt a közgyűlés felosztatását kéri. Cégtudat program néven ingyenes képzés indult vállalkozások számára. Az országos roadshow második állomása Debrecen volt. A program szakmai vezetője Balogh Péter üzletember, több mint 100 startup mentora és befektetője, valamint a Cápák között című műsor ismert befektetője, a vállalkozások kiszámítható működését és fejlődését segítő jó gyakorlatokat osztotta meg a résztvevőkkel. Térségünkben ma sok napsütésre van kilátás. Néhány komoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem valószínű. Reggel 21, napközben 27 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 8 óra után Balázsék extra pillanatai, most pedig kedvenc Taylor Swiftünk, ez a The Fate of Ophelia.

Buddha, New Religion, hát ez is egy olyan dal, amit először a Rádió 1-es DJ-k játszottak a Live Mixben, a World Is My Radio Show-ban, Disco Shit csapata is, Cookie is, aztán senkit nem hagytam ki a felsorolásból, és hát ugye a Rádió 1-es DJ-kkel most aktuálisan Ráckevén a Dunapart Fest-en lehet találkozni, szombatig tart a buli, gyorsan megnéztem, szombaton Joel Junior is fellép, Cookie Antonio, többek közt a Rádió 1 stage-en, Baby Rexha, a Fadeless New Religion, hát ha valamire, erre igazán sokat bulizunk a nyári szezonban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Minden tevékenységet megtiltottak a Szemkorpnál. Szigorú fellépést sürget a Civil Fórum Debrecen. Tombol az allergia szezon. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal a Szemkorp debreceni telephelyén. Olvasható a hivatal honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzések során több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. A kormányhivatal 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott. A Fidesz debreceni frakció vezetője Papp Viktor arra kérte a kormányhivatalt, hogy minden egyes vállalat esetében tartassa be a szigorú előírásokat. A Szemkorppal szemben a legszigorúbb hatósági fellépést sürgeti a Civil Fórum Debrecen, és hangsúlyozzák, hogy ők korábban is azt mondták, hogy ezeknek a gyáraknak nincs helye a városban. Erről beszélt az Egyesület frakció vezetője a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. Gondola Zsolt Zoárd a felfogozott politikai hangulatnak tudja be, hogy az ügy kapcsán a Tisza párt lemondása szólította fel a polgármestert, és a közgyűlés felosztatását is kérték.
2: Ez egy önpolitikai megnyilvánulás, ami a Papp László úr és a Tárkány úr közötti már korábban kialakult, és már kampány során elkezdődött vitának az eredménye. Én azt gondolom, hogy külön van ugye a polgármester lemondása, és külön van a képviselőtestületnek a lemondása. Én azt hiszem, most nagyon felfokozott a politikai hangulat. Én azt hiszem, hogy már reálisan kell ezt később megítélni.
1: Az Aranybika kapcsán a Civil Fórum Debrecen képviselői azt mondták, az ikonikus épület közösségi térként, vagy rendezvényhelyszínként szolgálhatná legjobban a városban élőket. Könnyező szemek, tüsszögés, ordulás. A nyári időszak sokak számára az allergiás panaszok felerősödését is jelenti. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a visszatérő tünetekkel érdemes mielőbb orvoshoz fordulni. Lezárult a 2025-26-os tanév. Debrecenben több mint 6300 középiskolás érettségizett. A tankerület általános iskoláitól pedig mintegy 1108-os búcsúzott. Miközben a diákok már a vakációt élvezik, a közoktatási intézményekben értékelik az elmúlt hónapokat, és megkezdték a szeptemberi tanévkezdés előkészítését is.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délelőtt is napos időre lehet számítani térségünkben. Eső nem várható, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most a folyton megújuló popstar színésznő Lady Gaga. Hát tessék, ebben is hasonlít egyébként Madonnához, akihez ugye nagyon hasonlítgatták a karrieri elején. Ez a megújulásra, folyamatos megújulásra való képesség, hát ez mind a kettőjükben ott van. És nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát Rádió 1-esek, nálunk csak most indul be igazán az élet. Jön a Balázsék Extra, Balázsék Weekend, hétvégi vicces pillanatok. Én déltől jövök majd vissza a Daily Mix-el, és ma is lesz Top 50, 10 és dél között Györke Attilával. Találkozunk nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb

0: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
3: Reklámot hallottak!
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Minden tevékenységet megtiltottak a Szemkorpnál. Tombol az allergia szezon. Még lehet pályázni az év civis háza díjra. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal a Szemkorp debreceni telephelyén. Olvasható a hivatal honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzések során több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. A kormányhivatal 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott. A Fidesz debreceni frakció vezetője Papp Viktor arra kérte a kormányhivatalt, hogy minden egyes vállalat esetében tartassa be a szigorú előírásokat. Könnyező szemek, tüsszögés, ordugulás. A nyári időszak sokak számára az allergiás panaszok felerősödését is jelenti. A pollen jelentés szerint jelenleg az úti fű, a fekete üröm, a parlagfű és a fű pollen koncentrációja a legmagasabb, de a rozs és a tölgy virágzása is sok kellemetlenséget okozhat. A betegek többsége már csak meglévő panaszokkal fordul orvoshoz. Erről Gáspár Krisztián, a Debreceni Egyetem Bőrgyógyászati Klinikájának egyetemi docense beszélt.
2: A betegek nagy részénél, a színenáthás betegeknél akár teljes gyógyulás is elérhető a hosszú évek alatt, az a terápia során. Ezeket azonban minden esetben a szezon előtt már hónapokkal el kell kezdeni.
1: A szakemberek azt javasolják, hogy aki visszatérő tüneteket tapasztal, ne halogassa az orvosi kivizsgálást. Július 31-ig még lehet pályázni az év civis háza díjra. Az elismerést olyan régi lakóépületek kaphatják meg, amelyek karakterükkel a város történeti arculatát erősítik. Az év civis háza díjat 3 évvel ezelőtt alapította az önkormányzat. A Debrecen építészeti hagyományait és a civis identitást tükröző épületek elismerésére.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján. Délelőtt is napos időre lehet számítani térségünkben. Eső nem várható, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
6: Anna Júli Sülike!
5: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
6: Rákóczi Feri és
5: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
7: 350 ezeret költ átlagon a magyar évente nyaralásra, és most már egyre többen kölcsönt kell, hogy felvegyenek. A magasabb végzettségűek közel 400 ezer forintot, az alacsonyabban képzettek átlag 271 ezer forintot említenek, hogy ennyit költenek egy évben körülbelül nyaralásra. Két éve elmentem legjobb barátommal kettesben Horvátba legénybúcsúra. Mi úgy spóroltunk, hogy vittünk konzerves olajhalat, meg kenyeret. Skippeltük az első pár kajálásunkat, úgy voltunk vele, inkább igyunk, mint együnk. Persze azért piát is itthon vettük meg. Persze ez majdnem csődbe mentünk, mire haza kellett jönni. Egyébként az olajos halt olyan dögszag volt a szálláson, hogy nem tudtunk megmaradni.
8: Legalább nem csaltad meg az asszonyt.
7: Igen. Apusomnál spúrabb embert nem ismerek. Egyszer voltam velük nyaralni, soha többet. Minden ételt otthonról kellett vinni, előre megfőzve, kiszámolva. Gyerekek is voltak velünk, persze nehéz nekik nemet mondani. Amikor megláttak egy fagyizót, egy gombotot azért vett a négy gyereknek, azt ott a négy felé.
9: Egy. darab gombócot.
7: Otthonról hozott műanyag porrakba. Egészen durva, mondom sem kell, hogy néztek ránk, velük is volt több és sehova.
8: Azt hitték szerintem, hogy valami vallási gyülekezet, nem? Tehát ott szokott lenni a szigor, ez nagyon durva.
7: Nagyon égtem, amikor a velünk nyaraló baráti házaspár az étteremből mindenből csak egyet rendelt, és két evőeszközt. Aztán jártam úgy, hogy a házaspár lőítagja cápázott, ami azt jelenti, hogy mindenkinek kunyerált a kajájából, és végigkóstolt mindent, úgy lakott jól. Úgyhogy most arra jutottunk oda, hogy egyedül megyünk nyaralni. De ennek már megvan a kifejezése, cápázás. Megkóstolhatom. Józsi, jelentek a térben. Megcápázta a kaját, elhiszed. Volt kolléganő férje, a majorkai nyaralása még faszenet is vitt, hogy ne kelljen ott venni. Ne csináld! Tehát akkor ezért nyaral a kölcsönből a magyar. Hát itt a megoldás. Azért faszenet kivinni.
8: De mennyire már csak az jobb, hogy megvárod, hogy más abba adja a grillezést, és ellopott tőle. Az ilyen, tudom, még parázsló faszenet. Aztán egy szinte emelkedés ehhez képest.
7: Figyelj, horvátországi nyaralás. Ülünk a hotel előtt, megjön a magyar turistabusz. Ahogy leszálltak, egyből szedték ollóval a nejlonszatyokban levendulát a szálloda kertjén.
9: Ami ráadásul egy hét alatt érted elrohad.
7: Vacsorára elvitték a literes ketchupöt és mustár, majd napközben másnap láttuk a Sandon, hogy osztogatják, mint a békepipát. Egyik este megléptek a szálloda desszert részlegéről egy-egy tégely jégkrémmel. Illetve befejező napjukon az egyik párral kirakadták a hátizsákból a dekor, fabors és sószólód. Úristen, ne csinálj! Szállod a desszert részlegéről egy-egy tégely jégkrémmel. Illetve befejező napjukon az egyik párral kirakadták a hátizsákból a dekor, fabors és sószólód.

0: Kisúton, mert felborult egy traktor, és nem tudtak sem erre visszafordulni. Mondtam nekik, hogy nagy üzlet volt a 4500 forint. Azóta nem nagyon megyünk együtt nyaralni. Lányom exének szülei ragaszkodtak a közös nyaraláshoz, minden nyáron autóval Görögországba. Lábuk alatt két zsugor ásványvíz, egy kartonk tartós tej. Ölükben a nagy méretű kávéfőzőgép. Jézus Isten, így mész nyaralni.
1: És ugye, hogy ideologizálják, én azt szeretem ezekben az emberekben, hogy ugye úgy jöttek haza minden, hogy gyűlöltek egymást, az utat, az egészet úgy, ahogy van, tudod, mert az alig kiszáll a kocsiból, lezuhanyoz, és ne kelljen másikhoz legalább két napon keresztül hozzászólnod.
0: Igen.
1: És eltelik egy hét, és már elkezdenek róla így, tudod, így áradozni, hogy de jó is volt az, és benned még ott van az a harag, hogy nem volt jó.
0: Ott soha többet nem akarsz velük menni, igen.
1: Konkrétan.
0: Klasszikus baráti apartmanos nyaralás, mi vettük a drága húsokat helyben, mert váltva főztünk ebédet, a többiek csináltak tejfölös tésztát, meleg szendvicset, minden hozott anyagból. Első és utolsó volt. Lehet, hogy mi ritkán járunk, de akkor a segünk ki van nyalva. Ők minden évben mennek szartrágva. Ugye? Na ez sem mindegy.
1: De ő nem érzi ezt szarrágásnak, ő azt érzi, hogy a világ legokosabb embere, aki átvert mindenkit, és téged tart egy nyomorultnak, amiért kifizet a sok pénzedet azért, amit ő ingyen is megkaphat.
0: Egyébként igen, ő még egy kicsit lenéz téged.
1: Abszolút egy tékozló majom vagy. Ezt gondolja róla, hogy azt a
0: Spúr sohasem tudja magáról, hogy Spúr, illetve nagyon megdurván megideologizálja, hogy miért. Kicsit meg is győz. Kicsit meg is győz, hogy te vagy a hülye. Te gondolkozol rosszul.
1: Szerintem esténként úgy én biztos voltam. Nem. Én voltam egy házas pár anyara, és ők esténként tuti úgy feküdtek le, hogy 20 perc arra szántak, hogy alaposan kielemezték, hogy a többiek mennyire nagyképűek, és hogy mennyire szórják a pénzüket a semmire.
0: Közeli fagyizó 100 méter, fagyi 5 euró. Távoli fagyizó 1500 méter, fagyi 4 euró. Spúr nagyapám szerint a fagyinál csak a séta esik jobban 40 fokban.
2: Jaj, de szeretem ezt.
0: Úristen, és csak sétálsz, és csak sétálsz, és tudod, hogy 1 eurót fogsz rajta, gyerek vagy, és nem érted, hogy miért kell annyit menni. Igen. Hajlom, mikor az egész családdal gyűjtötték egész évben az Auchan pontokat, hogy a nyaralás előtt abból vegyenek konzervételeket. Egész héten sólet, csülkös, bableves, káposzta volt. Autóval az oda- és visszaút üzemanyag költségét meg kilopták a céges teherautókból a munkahelyeket.
1: De amúgy gondolom, hogy milyen jól esik, ülsz a tengerparton, ezt a sólettet.
2: Egyrészt egy ilyen tipik nyári étel, ugye
1: igen,
2: jól igen, is
1: egy
2: esik.
1: Igen, egy ilyen könnyű nyári étel.
2: Meg hát a konzerv sólet. Ma most jön a Jedi.
0: Vannak ismerőseim, akik rendszeresen elmennek Horvátországba nyaralni, akár többször is, de az üzemanyagot viszik magukkal kannába.
2: Mert az olcsó.
0: Kicsit sem balesetveszélyes. Tudod, telibe bánnak.
2: 2-20 literes hátul.
0: Biztos nem balesetveszélyes.
2: Egy néni, akinek minden étkezéskor fel volt kötve a karja, egyébként nem. Kiderült, hogy azért, mert a kötésbe volt betéve a háromszög kötésbe
0: jajne,
2: a doboz.
0: Jajne.
2: Amibe a reggelinél bepakoltad, meg
0: jajne, volt jajne.
1: De akkor miért a lábát kötötte fel?
2: Oda több fért volna.
1: Egy nagyobb doboz.
2: A háromszögre kötöd a kendőt.
0: És berakszod. De van egy másik is nagyon kemény. Unokatesó még elmentek egy hétre Olaszba. Úgy, hogy otthon megfőztek előre egy hétre mindent, ételhordok voltak az autóban. Fater egyik haverja otthon felfújta a matracokat, és ezért doboz kocsival jött Bulgáriába, ezért mindenkinek 110 kellett menni, mert olcsóbb otthon felfújni, mint a strandon.
2: Mert ott kérnek érte egy euró. De van.
0: Bulgáriáig. Tudod, milyen messze voltam céges autóval Bulgáriában? Tudod, milyen messze van Bulgária kocsival? Matraccal a tetedem, ne csinálj!
2: Azért, mert a strandon egy euróért fújják.
0: Fölfújod itthon.
2: Ezért itthon fölfújod.
1: De azért már miért nem egy kis csinálj szolgáltatást, hogy fújja fel, mint a 20 embernek 10 euróért, és akkor utána pedig nyugodjon meg. Nem értem.
2: Max fölfújott szájjal, érted?
1: Az az igazi hozzáállás, az igazi Griswold hozzáállás. Neki állsz, aztán hadd szóljon.
0: Azt a mindeni gyerekek. Egy ismerősöm nem hajlandó tetőbox csomagtartót venni, mert kiszámolta, hogy egy magyar-horvát úton oda-vissza egy deciliter benzinnel többet fogyaszt az autó.
1: De akkor neki a feleségének sem szabad elhíznia.
2: Mert akkor, nem? Ugye? De... Ott is nő
1: Matikám,
2: a fogyasztás.
1: 7 kilóval több vagy, ez azt jelenti, hogy jövőre nem tudunk Lopárig elmenni, csak Hódmezővásárhelyig.
0: De azért nem veszel tetőboxot, mert egy decivel többet fogyaszt az autó, ne csinálják.
1: Az a legdurvább, amikor nem mennek el veled, hanem az van, hogy tudod, elindultok, hogy mentek vacsorázni, és azt mondja, hát én ma inkább itt maradok. És pontosan tudod, hogy nem azért maradott, mert valami baja van, hanem
0: azért maradott, és nehéz kezelni. Mert akkor te ülsz egy olcsóbb, amit nem élvezel, mert rossz minőséget kapsz, el akarod elvinni a drágába, akkor inkább meghívod, azt nem fogadja el. Ez nehéz. Egyébként ez egy kifejezetten nehéz helyzet. Ugyan. Ha véletlenül olyan csapattal mész, vagy olyan társággal, akikkel nem egy, akkor szétváltok.
2: A társaságban az nem működik, hogy figyeljetek, tudjuk, hogy kinek mire van pénze.
0: De jó barátoknál ezt kimered mondani. Akkor gyerekek, mit okajálunk?
2: Így van. Mi megyünk abba.
0: Szerintem az működik.
1: De nem arról beszélünk, hogy mire van pénze, hanem hogy ő a fejében mit él meg. Mert ugye nagyon sokszor az van, hogy így elképzeled azt, hogy együtt lesztek ott, mindenki jól fog érezni magát, mindenki nagyvonalú lesz, mindenki azért jön, hogy ez az egy hét az róluk szóljon, és akkor megérkeztek, egy csomó emberre rátelepszik, hogy a külföldi szorongás, nekem ilyen is volt, hogy elmentem emberek, és külföldön máshogy viselkedett, mint belföldön. Mert volt rajta egy ilyen, nem volt, nem érezte magát biztonságban. És akkor

0: Teljesen más személyiséget ismertem meg, és már nem akart mindenhova elmenni, már ott már nem akart mocorogni.
1: Hát de azért nem akart, mert nincs rá pénz.
0: Van rá pénz, csak nem akart rá költeni.
2: Igen, ott. De szerintem ez akkor van, amikor egy olyan társasága vagy, akivel még nem voltál. Ha már állandó társaságod van, ott kialakul. Ott abba is belefér, gyerekek, mi nem kajálunk, menjetek, nyugodtan szétváltok. Ez akkor van, amikor még összeáll egy csapat, és nem ismered még annyira őket, vagy új a csapat, és ott jössz ki rá, hogy fú, ez nagyon szarágó, az szórja a pénz, ez így gondolkozik, ez úgy gondolkodik. Szerintem jól bevett régi barátokkal már nagyjából tudod, hogy ki mibe van, meg ki hogy van, nem? A
0: ezt
2: sűrű
0: még azzal lehet megfejelni, különben ki mikor kell és mikor fekszik. Még ez egy ilyen másik dolog.
2: Ez is vigyeled?
0: Hát nem, az, nektek nem volt ilyen, hogy közös apartmanban laktatok, és akkor az egyik ilyen mániákos a 6:00-kor azt mondta, hogy ő már kirakja a törölközőt a strandra. Azonnal,
2: nem nagyon nyaralok apartmanban.
0: Na, nekünk volt.
2: Ráadásul közösen barátokkal.
0: Nem. Azért mazohista nem vagyok. 20-an mentünk nyaralni, na és igen. Akkor egy egész apartman házban mi laktunk.
2: Hát azt ne hívj nyaralásnak.
1: Óriási buli volt, figyelj, hát a végén.
0: Volt mulatság. Az volt, hogy a Péter és az én baráti köröm egyesült egy nyaralás erejéig, soha többet azóta sem.
2: Na, ezt mondom, ha túl nagy egyesülések általában nem szülnek jót.
0: Nem
2: szülnek jót. És akkor ugye úgy érzed, hogy elrabolják az idődet, elrabolják az energiádat, alkalmazkodhatsz kell valaki ez, akit még nem akarsz rendre menni. Nem akarsz,
0: barátnőimet is el akarták rabolni, igen.
2: Én ilyenkor nagy ellenállóvá vagyok. Állválok, nem hagyom magam elrabolni. Se az időmet, se az energiámat nem adom. Hogy megfeleljek valakinek és elmenjek egy olyan programra, csak azért, mert nem merek nemet mondani. Biztos, hogy nem. Biztos,
0: hát
2: hogy
0: ez
2: nem.
0: Is, ez is nagyon
2: azonnal szóval... lázadok.
0: Igen, ez is nagyon rossz, amikor ők ugye diktálnak egy tempót, amikor neked menni kell valami, ezt is utálom, meg azt is utálom, amikor valaki ez a csendes ellenálló, tudod, de csak pont annyira ellenáll, hogy neked legyen egy lelkismeret furdalásod.
2: Tudod, igen, van a sokfajta típus van, igen. A rohanós állandóan diktálós, attól megőrülök. Az 2 perc alatt tromfosztjuk. Tehát az nálunk
0: idő. Jó, onnantól kezdve meg van sértődve, és utána minden
2: nagyon meg van sértődve, de nagyon duzzog. Igen, és többet nem szólal meg, csak látod, hogy morcos.
0: Igen.
2: De már nem jó a csapikapi.
0: És a felesége simogatja a hátát.
1: Nyugodjak, drágám.
2: Igen, és duzzogva csendesen 8-kor elmegy egy múzeumba, ahol senki nem megy vele.
1: Mert ő dolgozott az, hogy neked legyen kulturális programod, érted? Ő fölkészült.
0: Hoppá, nézd csak oda Ferenc arcára.
2: Mert ez Ferenc. Mert elmondom neked, hogy ez Ferenc.
1: Nálunk így. 8:00 indulás.
0: Ezt most komolyan mondod.
1: 9 óra már a következőben.
2: Ferivel 7-kor nem vagy a reggelinél, áruló vagy. Ott senki vagy.
1: Senki
2: 7:10-kor, ha nem vagy a szálloda aulájában, nem vagy sehol.
0: De mi ez a belső motiváció? Mi ez a sátáni hang, ami benned szól?
1: Azért, mert mész látni a világot, nem pedni a tengerparton.
2: Tudod, mekkora héderelő vagyok a napágyon egy koktéllal a kezembe? Tudod, mennyire egyedül menne? Tudod, mennyire egyedül menne a Feri velem nyaralna?
0: Hát nem lenne sok, ki voltam készülve, hogy ez állandóan ment valahova.
1: Hát persze, gyerünk, csináljuk, ott vagyunk, érted? Hát most nem mész ki
0: mindenki. De ez az életközepi válságod óta van így?
1: Nem, ez világéletemben így volt. Ha már kimegyek valahova, akkor azt nézzem meg, legyek a részese, ismerjem meg a kultúráját.
2: 10:30-kor olyan részegen fekszek 2 kajpirinnyával a medence szélén, hogy el nem tudom. El nem tudom, és mindegy, hogy még 4B-22-t azonnal.
1: Menjetek, hogy... nyugodtan jövök mindjárt.
2: Igen.
0: De ez azért van, mert olyan sokáig voltál karanténban új kígyóson, hogy most már így muszáj látnod a világot.
1: Úgy van, hogy csak disznókat láttam, érted?
0: Visszafogtak.
1: Muszáj volt.
0: Az volt, hogy
2: be akarja hozni. Igen. Na gyorsan fejlődjük még Ákost, az utazó majom Ákost, akkor segítsen nekünk, hogy akkor most egy kis luxussal hova menjen a magyar olcsón, ami luxus. Jó? Egy kis
1: luxus?
2: Egy luxusba figyelj. Olcsón. Hello Ákos, jó reggel, ciao.
3: Hello, sziasztok, jó reggel!
2: Hello. Segíts nekünk, hova menjünk, ha nem hitelből megyünk, és van egy kis pénzünk, ami nem olyan drága, mint amennyire gondoljuk. Mi most a felkapott?
3: Ilyen például az egyik legfelkapottabb a Maldív-szigetek mostanában.
1: Na, hogy menjünk?
3: Ami igazából, hogyha belegondol az ember és számolgat, akkor nem is annyira drága. Tehát mondjuk egy jobb resort szigetre, ami mondjuk a Villa Park, 700 000 forintért lehet már 4 főre, tehát egy egész családnak 7 éjszakát foglalni, ez teljes ellátásos ár. Nyilván a repülőt az hozzá kell számolni, ami mondjuk fapadossal az kb. 700 000, normál légitársasággal pedig olyan 1 millió körül van, de erre azt szoktam mondani, amikor mondják, hogy milyen drága repülőjegy, hogy igen, de a Maldivoknak is ide kell jönni, hogyha jönnek mondjuk a Balatonra, tehát nekik is ugyanolyan drága. Viszont a szállásárakban pedig már nincs olyan nagy különbség, tehát azért 100 000 forintért egy jó 5 csillagos hotel teljes ellátással már azért nagyon nehezen lehet találni a Balatonon például. És itt ez pedig a Maldív-szigeteken simán foglalható, úgyhogy itt már olyan nagy különbség nincs mondjuk egy Törökországhoz képest, aminek mondjuk az ilyen kezdő ára az ilyen 800 000 körül van, de mondjuk egy jobbat már inkább ilyen 1 millió 2 körül lehet foglalni, és akkor úgy van vele az ember, hogy akkor lehet, hogy még spórol egy kicsit, és akkor el tudja mondani, hogy ő volt a Maldívon.
0: De minket nem ez érdekel, 20 000-ből? Hova?
3: Oké, 20 000-ből, napi 16 000, napi 16 000 forintért lehet óceánjárókat foglalni, és most ez nyilván nem a környezetvédőknek a legjobb lehetőség, de másoknak viszont akár mediterrán, akár karib térségben, és ebben benne van a borravaló, benne vannak az adók, benne vannak az illetékek, Ez egy 14-18-20 emeletes óceánjáró hajók, ami rengeteg ingyenes program van, mozik, színház, 8-10 étterem, ahol bárhol lehet szinte enni, ebbe benne van az ellátás is, különböző szigeteken köt ki minden nap.
2: Ez mennyi, ez napi 20-ból megvan? Tehát
3: napi fejénként? 16-tól van.
2: Napi 16.
3: Igen, igen.
1: Jó, de ez belső kabin. Belső kabinos.
0: Lenne azt a hajó a rotor mellett. Tehát,
2: igen. Konkrétan.
3: Hát de mondjuk Feri, neked pont tök mindegy, mert azt mondtad, hogy te csak aludni mész a szállásra.
1: Ez,
3: akkor
1: így igaz,
3: is...
1: ez így igaz.
0: Azt egy ilyen mozgó koporsót, aztán jó éjszakát.
3: Belül nem mozog egyébként annyira, még a széle az jobban mozog, úgyhogy még jobb is a belső kabin.
2: És most mi a felkapott?
3: De hogy ezt gondolnák sokan.
2: Magyarok hova mennek, Horvátország?
3: Omán
2: tényleg?
3: Omán. Hát Horvátországban nyilván mennek mindennél többen, mint ahogy eddig mentek, tehát idén is rekord lesz. Ez ugyanolyan, mint hogy senki nem megy a Balatonra, és ott is teltház lesz. A Horvátországgal is ugyanez a helyzet, de ami meglepő most az Omán, az egy új úti cél. Albánia például az most felkapott lett az elmúlt néhány évben, és ez folytatódik. A Kanári-szigetekre most sokkal több lehetőség van eljutni. Illetve az utazási irodák is most beindultak, és van egy cseh-lengyel utazási iroda, aki Magyarországra betette a lábát, és valódi akciókat kínál last minute-ben, ami nekik jóval ár alatt értékesítik ezeket az utakat, de stabil cég, tehát nem kell attól tartani, hogy becsődöl. Most például a mai kínálat az 400 ezer forint helyett Kréta 89 ezer, vagy teljes ellátással Szicília 439 ezer helyett 99 ezer. Ezek repülős utak, transferrel, mindennel, tehát ezek tényleg...
2: Szállás repülő hogy... fejenként 99 ezerből Szicília?
3: Igen, ez az utazási iroda, aki 200 ezer alatt kínálta az utolsó jegyeket Zanzibárra félpanziós ellátással repülővel.
0: Honnan még most is haza akarnak jönni az emberek?
2: Gyalog. Stoppal Afrikán keresztül.
3: Ez egy tőkerős cég egyébként, csak most tette be a lábát így, vagy hát mostanában a magyar piacra, és lehet, hogy kicsit túlvállalták magukat, nem tudom, de a lényeg,
2: és direkt nyomotára ráfizetéssel adnak utat, csak hogy velük utazzál.
3: Abban nem vagyok biztos, hogy azért, gondolom azért, mert nem bírták eladni ezeket a charterjáratokat, és inkább megtöltik.
2: Ja, értem, hogy 99 ezerért a Szicília, nem tudom, azért az jó, szállással repülővel azért az elég erősnek tűnik.
0: Annyi, hogy a Mafia Max megnyúz, de hát ez
2: igen.
3: Egyre szűkebb az olló, tehát mert az a típusú olló, hogy nagyon picit kell hozzátenni, és sokkal jobb helyre lehet elutazni. Tehát régen ugye nyilván voltak ezek, még most is vannak, hogy Albániában, nem tudom, Krétára, Korfúra el lehet menni azért 40-50 ezer forintért egy hétre, rosszabb szállással, fapadossal, de hogy egy picit hozzátesz az ember, akkor most már sokkal jobb lehetőségek vannak, és ez korábban nem volt.
0: 800 ezer forintból Nyíregyházán egy évig nyaralsz.
2: Hát, micsoda, egy évig, micsoda, egy házat egy... veszel izé, lovardával.
0: Erasmus, az gyakorlatilag.
1: Lóval együtt.
0: Lóval együtt. De király. Igen. Minimum.
2: Ákos, nagyon köszi. Csáó, örülök, hogy hallottam a hangot. Vigyázz magadra. Köszi, Ákos. Hello.
4: Nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Minden tevékenységet megtiltottak a Semcorpnál. Üzleti tippeket hoztak Debrecenbe. Sok távozó a Deac férfi futsalosainál. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal a Semcorp debreceni telephelyén. Olvasható a hivatal honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzések során több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. A kormányhivatal 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott. A Fidesz debreceni frakció vezetője Papp Viktor arra kérte a kormányhivatalt, hogy minden egyes vállalat esetében tartassa be a szigorú előírásokat. Cégtudat program néven ingyenes képzés indult vállalkozások számára. Az országos roadshow második állomása Debrecen volt. A program szakmai vezetője Balogh Péter szerint a cégeknek bátran kell investálni vállalkozásukba, mert ez alacsonyan tartja az inflációt. Szerinte nehéz két év előtt áll az ország, de az erősebb, megerősített törvényes szabályok jobb és erősebb versenyt tesznek lehetővé.
2: A verseny torzító faktorok eltűnésével nagyobb lesz a verseny. Mit jelent ez? Egyrészt be fognak lépni nemzetközi cégek, nemzetközi konkurens cégek a hazai piacra, akikkel versenyezni kell. Másrészt, aki akar, az tud majd többet elérni. Kevésbé a kapcsolati hálón, és sokkal inkább a teljesítményen múlhat majd az eredmény.
1: A Cégtudat program országos roadshowjának debreceni állomását a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei szervezete is támogatta. Július 31-ig még lehet pályázni az év civis háza díjra. Az elismerést olyan régi lakóépületek kaphatják meg, amelyek karakterükkel a város történeti arculatát erősítik. Az év civis háza díjat 3 évvel ezelőtt alapította az önkormányzat. A Debrecen építészeti hagyományait és a civis identitást tükröző épületek elismerésére. Többen is távoztak a Deac férfi futsal csapatától. Az már korábban eldőlt, hogy a brazil Kaique hazájában folytatja a pályafutását, de mellette a másik brazil légiós, Ricardo sem lép pályára a Debreceni Egyetem együttesénél. A magyar játékosok közül távozik a két kapus, Faragó Ádám és Vince Szabolcs, a mezőnyjátékosok közül pedig Balázsi Attila, Győri Balázs, Krajnyák Zsolt és Szabó Ábel is máshol folytatja a pályafutását. Délelőtt is napos időre lehet számítani térségünkben. Eső nem várható, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: 11 évesen pelenkába járnak iskolába a svájci gyerekek. Tessék, itt tartunk, a hanyatló nyugat. Nem hagyjuk, hogy elérje Magyarországot.
6: Szerintem most
5: megvédjük a magyar gyerekeket a tanároknak.
4: A pelenkától.
5: A tanároknak feladat a pelenkát cserélni. A probléma súlyosságára reagál az egyik iskola vezetője. Szülői találkozót szervez, hogy tájékoztassa a szülőket a helyzetről. Valamint, hogy felszólítsa őket a nyári szünet alatt oldják meg a szobatisztaságot.
4: Hogy 11 éves korukban.
5: Vevő vagyok a vicces megfejtésre, de aztán azért próbáljuk meg komolyan megfejteni, hogy mi az oka ennek, hogy 11 éves érett társadalomban elvileg, azt mondhatjuk, felvilágosult érett társadalom a Svájc. Svájc ugye 11 évesen pelenkába járnak a gyerekek óvodába.
6: Bekakilnak,
5: be is
4: jönnek.
5: Bocsánat, iskolába, igen.
6: Abból nem esik ki az iPhone.
5: Igen, abból bele tudsz pakolni a sonkát, remény, meg a Lil csokoládét, meg a Milka csokoládét. Na de várjál, de akkor ott valami nagyon el van rontva 11 évig, hát nem? Vagy nem szoktatják őket szobatisztaságra.
6: Nagyon más most a szobatisztaságra szoktatás amúgy is, mert az van, hogy nagyon kényelmesek a pelenkák. Tehát, hogy régen ugye nem volt kényelmes, mert ezeket a nagy ilyen anyagdarabokat rákötötték a gyerekre, és nem volt benne jó lenni, de már most olyan technológiával készül a pelenka, hogy már nem zavarja a gyereket, sokkal
4: nem,
6: sem, mi
4: nem
6: van benne.
4: Azt, hogy egy telepisült pelenkában van olyan élethelyzet, amikor azt mondod, hogy ez jó.
6: Nem, hát gyerek.
4: Nincs.
6: Tehát nem azt mondom, hogy jó, hanem azt mondom, hogy nehezebben jönnek le a kicsi gyerekek róla, mert tehát régen ez mondjuk 1 éves volt, most már mondjuk elhúzódik jobban, mert van, aki óvodába is még küzd ezzel.
4: De a szülőnek mi a jó benne? Azt magyarázd meg, mert hogy én szülőként nekem az egy öröm volt, amikor nem kellett végre pelenkázni, hanem megtanítottad
6: hát
4: bilire pisilni a lányodat, meg a fiadat, és utána ez elindult saját magától. Mi a jó abban, hogy 11 évesen még hordott az a pelenkát?
5: Na de nézzük a gyakorlatot. Tehát matekorán bejön a kis Julien, és azt mondja a tanár, ki szard be? és a kis 11 éves kisfiú jelentkezik, ami nem olyan kisfiú, és akkor ott a tanári asztal mellett tisztába rakja. Hát nem ülnek egész nap abba. Gondolod, ez a gyerek nem szoba tiszta, ugye, amikor bekakil a kisgyerek, azt
4: tisztába teszed. És a tanár majd ezt megcsinálja.
5: A tanárok, akkor a Svájcban a tanárok teszik tisztába a 10-11 éves gyerekeket.
6: Azért durva,
5: hát ez nagyon durva.
6: 11 évesen már a diszkóban ácsorogtak a nyíregyházban a gyerekek.
5: Na jó, azért az korai, igen, ott korán
6: érted.
5: Igen, vezették az autót, itták a konyakot és táncoltak a diszkóban.
6: Két helyről volt keresetük. Miről beszélünk?
5: Igen, de hogy már a tanárok is panaszkodnak, és azt mondják, hogy a mai kényelmes alsóneműkhöz annyira hozzászoknak a gyerekek és a szülők, hogy neki kell őket tisztába rakni, ezért egy másik iskola szórólapon ad hangot a véleményének, miszerint nem a tanárok feladata ezzel foglalkozni, és kérik a szülőt, hogy tanítsák meg a 10-11 éves gyerekeket arra, hogy szobatiszták legyenek. Mi van?
4: Hát srácok, egy hallgató elküldte, hogy itthon is kapható 8-12 éves gyereknek, tehát 40 kilós gyereknek, 54 darab egybe csomagolt észre.
5: Na de az lehet, hogy annak,
6: nem, az
5: aki...
6: Nem a commerce.
5: Igen, tehát lehet, hogy beteg, vagy gerincsérül, nem tudod, vagy nem, tehát, hogy valamilyen olyan szervi baj van, tehát az arra tudom elképzelni.
6: Nem a Tokió Hotel van rátéve, hogy izé...
4: Hát nézd már meg, két ilyen táncoló, ugráló gyerek, ha ez egy ilyen egészségügyi pelenka lenne, mint amiről te beszélsz, hogy egyébként beteg a gyerek és kell, akkor azért nem így.
5: De akkor a svájci szülők mit mondanak? Nem az én felelősségem, a gyerek magától megtanulja? Nem az én dolgom majd valahogy rájön? Vagy, tehát, hogy miért? Azt a pedagógus szervezet elnöke, Dagmar Rössler, hogy a probléma már túlmegy minden határon, fel kell venni a kapcsolatot a szülőkkel, és elmagyarázni nekik a helyzet súlyosságát és a felelősségüket a kérdésben. Tehát ez egy létező probléma Svájcban, hogy 10-11 éves gyerekek nem szobatiszták. Hát azért ez egészen megdöbbentő.
6: Nem tudom elképzelni, mert 11 évesen egy olyan gyerek, akinek nincsen neurológiai problémája, meg úgy egyáltalán, nézd ezeket a szép futó fiúkat, hello, erre fussatok. Na, de szóval, de igen,
5: hogy... Svájcban a szülők olyan személyzetet keresnek, akik iskolás gyermekeik mellé hajlandók pelenka cserét végezni. Megnőtt a pelenka méretek eladási aránya. Egyes szülők kimondottan olyan személyzetet keresik, akik tisztába teszik a 8-10 éves gyerekeiket. Szerintem gondolod, a gyereknek
6: én
5: milyen megalázó?
6: A szülőként ez arról szól, hogy nem tudják elengedni a gyereket. Nem tudják túltenni magukat arról, hogy nagy lett a gyerek, hogy önállósodik, és szeretnék minél tovább ebben a státuszban tartani, hogy ők ugyanazok a gondoskodó szülők lehessenek, a gyerekek meg gyerekek.
5: Tehát a szülő tartja gyereken a gyereket, és ezért késlelteti. De gondolod, ez a gyerek mit él át? Most gondolod, egy osztályban mondjuk egy még pelenkás 10 évesen. A többi valahogy isteni csoda, de Svájcban szobatiszta lett. Azt gondold el, hogy ez a gyerek az mit, azt hogy bántják, azt hogy molesztálják, az mit mondanak neki, milyen szekálásokat él át, mert 10 évesen ő még pelenkás, ha nem mindenki pelenkás az osztályban. De ennek kiteszed a gyerekedet csak azért, hogy gyereken tarts.
4: És a matek óra kellős közepén kijössz, és átpelenkáztatod magad úgy, hogy a másik 30 gyerek ezt végignézi.
5: És a tanárnak, vagy be kell vinned a WC-be, és a svájci tanárnak kötelessége bepelenkázni a 10 éves gyereket. Hol tartunk? Azért ez nagyon durva. Szegény gyerek? Hát leginkább a szegény gyerek, nem?
6: Ez sehogy sem áll össze a fejemben.
5: Nekem már... sem, nagyon megdöbbentő, de a hír igaz, több helyen utána néztünk, tehát ez semmi kamu nincs benne.
6: Ja, azt nem értem, hogy ezzel a gyerekkel mondjuk történik valami, tehát hogy tegyük fel, tehát nyilván, tehát ilyenkor már ugye van egy ilyen szexuális érés része is a személyiség. Hát ugye 11 évesen már az nagyon kíváncsiak a fiúk, hogy akkor ez azt jelenti, hogy egy ilyen élethelyzetben elkezd kialakulni a vonzalma dolgokhoz, eseményekhez, és ez azért befolyásolja azt, hogy te tehát, hogy a te magadról alkotott képed az mi?
5: Hát
6: és
5: hogy
6: neked az a képed, hát, hogy te nem tudsz még önállóan vécére sem menni.
5: Hát hogyne, és gondolj egy tesi órát, egy átöltözés, persze. Hát, vagy hát mit kap a többi gyerektől, aki mondjuk tényleg szobatiszta, igen.
6: De azt lehet, hogy nem kapott semmit, mert nyilván Svájcban történik, mert nem pedig...
5: Nem engedik? Na, de hát, én azért gyerekeknél el tudom képzelni, hogy ha valaki éppen bekakilt és 10 percig azért szarszagú, akkor azért a többi gyerek az, ha még Svájcban vannak, akkor is szóvá teszi.
6: Lehet, hogy Svájcban nem szarszagúak a gyerekek, hanem
4: hát, igen. Az ország független.
5: Milka csokit és Lindl szagú csokoládézatot kakilnak.
6: Károly, te vagy az?
5: Igen.
6: Akkor menjünk.
5: Abban lehet valami. Tehát írja valaki, hogy a ismerős anyuka 11 évesen a fiának még törli a fenekét. Tehát ebben az lehet, amit te mondasz, hogy a sokszor a szülő és gyermek státuszba tartja a gyereket, mert egyrészt úgy kontrollálja, kettő azáltal tud még szülő maradni. Tehát jó, amit mondasz, Eszter, hogy a szülő tehet róla. Hogy,
4: hát, de az gyerek a szülőnek se... jó?
5: Nem, hát a szülő érzi a saját fontosságát.
4: Ja,
5: a gyerek felnő, te már nem tud kontrollálni,
4: maradni,
5: te már nem tud irányítani.
6: Elveszted ezt a fajta intim kapcsolatot a gyerekkel.
5: Elveszted a kontrollálást. Minél inkább tovább gyerekbe tartod, annál jobban tudod még kontrollálni. Annál jobban még te tudod
4: ilyen
5: neki...
4: Ilyen áldozatok árán is, hogy tönkreteszed a gyereket és a saját életedet is.
5: A kontrolláló szülő sokszor nem tudja, hogy mi az áldozat. Vagy hogy mit költel.
6: Tehát, náluk nem... is vannak ilyen dolgok, csak nem ilyen brutálisak. Például aki nem tanítja meg a gyereki cipőfűzőt kötni, mert azért, mert hogy ő hogy függjön tőle, hogy tudod, mikor megy el, meg hogy én ilyet már láttam például.
5: Hogy az a kontroll, hogy nem tanítod meg cipőt fűzni, mert hogy akkor te kell, hogy bekösd a cipőjét?
6: Igen, igen.
5: Én ezt sose értettem meg, hogy hát nem jobb, ha minél több dolgot tud önállóan csinálni. Például Benny elkezdett egyedül közlekedni, mi annyira imádtuk, mert megint azt gondoltuk, hogy egy plusz olyan dolog, hogy jön, megy, buszra ül, megtanulja és csinálja. Nyilván meg kellett várni az időt, minden gyereknél máshogy jön el.
6: Találkozunk Kusturicében.
5: Igen. Hol lehet nyaralni? Törökországban. Ugye, tudod a térképet? Igen. Ugye, kitalálsz, Feri, egyik. De nem, minden ilyennel felsóhajt az, hogy de jó, már ezt is csinálja. Jaj, de jó, már se kell. Úristen, már nem jó. Jaj, de jó, már lefürdik egyedül. Jaj, de jó, már fölöltözik. Hú, már beköti a cipőt. Ú, már közlekedik egyedül. Hát minden ilyennel napról napra szebb és gondtalanabb az életed. Én ezt nem értem, megmondom őszintén, hogy mi a jó az ilyen típusú gyermekszinten tartásban.
6: Hát ez az embernek a lelkivilágától függ, hogy őt miben van, meg hogy miben érzi jól magát, mert nagyon sok embernek az a legnagyobb teljesítmény az életében, hogy szülő tud lenni, abban a legjobb.
4: Hát de és akkor ugye minél távolabb kerülsz ettől.
6: Igen, de felnőtt gyereknek a szülőinek lenni, az már nem olyan, ott már felnőttek vagytok egy kicsit mind a ketten. És ugye itt
5: az már nem olyan izgi, nem?
6: Mert nincs meg az a távolság, volt a nagy bölcs, okos, szerető, körbeölelő minden vagy, az univerzum maga, hanem ott már akkor ilyen kritikai dolgok megfogalmazódnak.
4: Hát engem meg pont a büszkeség feszített, mikor egy-egy ilyen állomást elértünk, nem? Hogy már nem kell pelüssúzni.
5: Milyen menő.
4: Már nem kell bekötni a cipőt. Igen. Egyedül öltözik. Milyen szülő vagyok.
5: Micsoda, az első buszúton érted, követtem a buszt, és vedeltem a pesgőt.
4: Közlekedik. Jó, végre.
5: Igen, ez tök nagy dolog, hogy megy egyedül, vagy hogy közlekednek egyedül.
6: Én annyira büszke a lányomra, voltunk múltkor a hotelben, és késsel villával vágta, figyelj, a virslit. Hát ilyet nálunk senki nem csinál.
4: Megfogod a...
5: Ezt komolyan mondom, hogy lett ez én úri gyerek?
6: Én is mondom, hogy itt valami
4: van.
6: Volt az a turné, tudjátok.
5: Megtanulta, látta, hogy a többiek hogy ezt késsel villával.
4: Nem látott ilyet.
6: Konkrétan késsel villával megette a virslit. Figyelj, egy úri gyerek.
5: Mert volt sokszor lebukás, meg megcsalás, meg párkapcsolati téma, az ugye mindig volt, és sokszor megcsináljuk. De az egyik ilyen netes oldalon szembe jött velünk egy sztori, és ebben a formában érdemes róla beszélni, amikor is titkokról van szó. Ugyanis 2 hónapja történt, írja egy nő, megosztva egyébként ezt a kis hát, családi esetet ott mindenkivel, amikor lefeküdtem, leküldtem a gyereket a tisztítóba. Jár még valaki tisztítóba?
4: Hát csomóan.
5: Szokás szerint kiürítettem ruhák összes zsebeit, és a férjem öltön zsebében találtam 2 darab színházjegyet.
6: Meleg?
5: Döbbenten néztem, abban biztos voltam, akkor nem velem volt színházban. Próbáltam visszaemlékezni, és mi volt azon a két héttel korábban szerd este. Aztán az eszembe jutott, aznap hazaszólt, hogy sokáig kell benn maradni a munkahelyén. Ne várjam. Hoppá. Heteken át félre figyeltem a férjem viselkedését. Egyre erősödött bennem a gyanú, hogy bizony az én drága párom megcsal engem. Napközben számtalanszor nem veszi fel a telefonját. Este soha nem ér haza 8 előtt. Ott vannak a gyakori túlórák is. Aztán, mintha megérzett volna valamit 2 hete, feltűnően kedves lett. Aztán az egyik nap beállított 2 színházjeggyel. Amikor letette az asztalra egyiket, azt hittem elsírom magam. Majdnem elárultam magam, nem tudom, mire várok, nem akarom megmondani, hogy tudom. Na de, hogy milyen témát csinálunk ebből, amit még nem csináltunk, ugye, hogy a titkok a párkapcsolatban, és ami úgy titok, hogy nem titok, nem megcsalás, nem félrelépés, hanem mi az, amit a párod titokban csinál, és nem tudja, hogy tudod.
4: Nekem például szent meggyőződésem, hogy amikor ugye megszületett Panna, pont akkor csináltuk ezt a leszokós, cigilletevős kihívásunkat,
5: igen,
4: ahol
5: igen.
4: Lekopasztottam a hajadat, mert ugye kibírtam a fél évet, de a fél év után én még tartottam magam egy kicsit, de titokban már akkor, hát körülbelül, de akkor én már dohányoztam. Na most a béka tuti, hogy észrevette. Tehát olyan nincs, hogy nem veszel észre egy nem dohányzó emberen, hogy újra elkezdett dohányozni, még ha a kilószámra zabáltam is a rágódtod, mikor hazaértem.
6: Szerintem azt tett észre, hogy illatos a lehelletet, tudod, az lett gyanús, hogy
5: gyanús volt.
6: Mi ez a mentol a szag?
4: Végre nem
6: szalonnaszagodban, Feri.
5: Igen.
4: De hogy például nekem ő se szólt. Pedig tuti, hogy tudta.
6: Nem akarok neveket mondani. De hogy van egy rokonom, aki soha nem kér a bajt, viszek haza, tudod enni. Tehát, hogy ezért még, nem, köszönöm, ette, ezért. És múltkor vittem haza egy tászusit, egy ilyen nagyot. És egyszer csak azt hallottam, hogy mert az illető nem volt tájékozott a sushi kultúrával kapcsolatban, és azt hitt, hogy egy nagyon szép ilyen marcipán rúzsa van a szélén a sushitálnak, és bekapta egybe. És majdnem mentőt kell hívni, de csak ennyit mondanék, úgyhogy igen, ez a nem tudom, hogy miért nem vállalom fel mások előtt, hogy én is kíváncsi vagyok az ízére új dolgoknak című.
5: De az is jó kérdés, hogy miért csinál titokban, ha kiderülne, se biztos, hogy szólna. Ugye?
4: Hát ilyen
5: tehát, hogy te csinálsz valami titokban, de közben, ha tudná a párod, sem lenne baj, hogy ő mondjuk ezt tudja, és lehet, hogy nem is zavarná. De te mégis valamiért szégyelled, vagy titokban csinálod, vagy nem akarod neki elmondani.
4: Hát, mert saját magad, tehát te
5: magad előtt is szégyelled?
4: Össze. Igen, igen, a dohányzás például klasszik ilyen. Vagy az ital.
6: Mi a tiéd?
5: Az én titkom mi? Uh-huh. Hogy mit csinálok én? Hát ezt nem tőlem kell megkérdezni.
6: Hanem
5: hát a Vikit, hogy mi az a titok, amit én hogy tudom-e titkát, amit ő nem tudja, hogy tudom?
6: Nem, fordítva.
5: Én azt sem venném észre, szerintem a másik lakásba mennék be egyszer.
4: Volt már ilyen,
5: szerda este. Tehát, hogy
4: lefeküdtél aludni, sziasztok!
5: Ez mindig ugyanaz ember jött haza. Igen, látom, de hogy én annyira béna vagyok ezekben. Hogy én
6: könnyű átverni téged?
5: Én szerintem igen. Tetkókat se veszem észre, azt mondja, hogy tetkókat. A feleségem titokban ASMR videókat nézeget, nem tudom, minek titkolja, mert nagyon nem zavar, de valamiért csak magának tartja. Ő titokban videókat nézegetes, de ő tudja a feleségéről. A feleségem titokban gyilkos filmeket néz, nem tudja, hogy tudom, férgyilkosságok, stb. Gábor.
4: Csabba pisilés. Nagyon sokan írják, hogy tudják
5: a párjukról.
4: Tudják az urukról, hogy oda
5: végzi. Hogy oda pisil?
4: Igen.
5: Egyébként az addiktív. Nagyon addiktív.
4: Mi az, hogy de komoly?
6: De ti is a Csaba pisilés.
5: Hát nagyon sokszor, de nem otthon, nagyon sokszor.
6: Hát de mi,
4: hát de mi? Hova pisilsz?
6: Ezt nem hallottam.
5: Hát nem hallottad?
6: Ezek soha nem hallottam.
4: Kérdezd meg az uradat.
6: Az én uram az nagyon tisztességes ember, azért nem csinálna.
4: Az nem, azért tisztességes, mert nem mondja.
5: De nagyon sokszor.
4: Az egy olyan kényelmi faktor, érted, hogy...
5: Ha nem vagyok ott, például dolgozom, vagy forgatási helyszíneken, vagy valahogy, nagyon
4: hát
5: sokszor.
4: Itt például
5: nagyon
4: csak ugye egy baj van, hogy közös a kézmosónk.
6: Azt akartam mondani, hogy majd egyszer arra lépek, hogy álltok egymás mellett a kézmosó felett. Most ez egy olyan információ, mert egészen más színezetet a kapcsolatunkban.
5: Szálloda? Viccelsz? Csak a mosdó.
6: Van egy furcsa rossz érzésem az egészen kapcsolatban.
5: Igen, a haverom kapott egy kis hintőport a mosdókagyló oldalára, így bukott le, hogy Csabba pisil. Nagyon, és nagyon rá tudsz kattani. Csak mondom a férfitársaknak, hogy aki elkezdi, vigyázzatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1-ben

0: Zoltán, Jamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
8: Otthoni

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Július 4-én újra a Halászlé Fesztivál Tiszacsegé. 11 órától kedvezményes áron kóstolhatod a híres halászlevet. Vár a zenés forgatag az Agyagbandával és a Számadó zenekarral, valamint családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár. Este pedig az Abrakazabra zenekar és Sobetz Tamás repít vissza az időben a Demir Respect Hogyan tudnék élni nélküled koncerttel. Továbbá fellép Keresztes Ildikó, valamint Bódi Guszti és Margó. A belépés ingyenes. Tiszacsege, ahol a halászlé és a zene összefor. Hirdessen nálunk!
2: Reklámkukac mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Minden tevékenységet megtiltottak a Szemkorpnál. Szigorú fellépést sürget a Civil Fórum Debrecen. Tombol az allergia szezon. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal a Szemkorp debreceni telephelyén. Olvasható a hivatal honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzések során több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. A kormányhivatal 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott. A Fidesz debreceni frakció vezetője Papp Viktor arra kérte a kormányhivatalt, hogy minden egyes vállalat esetében tartassa be a szigorú előírásokat. A Szemkorppal szemben a legszigorúbb hatósági fellépést sürgeti a Civil Fórum Debrecen, és hangsúlyozzák, hogy ők korábban is azt mondták, hogy ezeknek a gyáraknak nincs helye a városban. Erről beszélt az Egyesület frakció vezetője a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. Gondola Zsolt Zoárd a felfokozott politikai hangulatnak tudja be, hogy az ügy kapcsán a Tisza párt a közgyűlés felosztatását kéri. Könnyező szemek, tüsszögés, ordugulás. A nyári időszak sokak számára az allergiás panaszok felerősödését is jelenti. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a visszatérő tünetekkel érdemes mielőbb orvoshoz fordulni. Annál is inkább, mivel megfelelő kezeléssel tartós javulás is elérhető. Lezárult a 2025-26-os tanév. Debrecenben több mint 6300 középiskolás érettségizett, a tankerület általános iskoláitól pedig mintegy 1108-os búcsúzott. Miközben a diákok már a vakációt élvezik, a közoktatási intézményekben értékelik az elmúlt hónapokat, és megkezdték a szeptemberi tanévkezdés előkészítését is. Varga Zsuzsannát, a Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját hallják.
3: Talán egy kivételével minden pedagógusunk megvan, aki már szeptemberben be tud állni a munkába, úgyhogy mi már egy előre gondolkodásra engedtük el a kollégákat most ezekben a meleg napokban az otthoni munkavégzésre, hogy a tanmenetekkel előkészüljenek, illetve olyan ötletekkel, amik a jövő tanévet még színesebbé, még élménydúsabbá tehetik.
2: Szeptemberben 1250 kisdiák lépi át először az iskola küszöbét, a tankerületi központ valamennyi általános iskolájában.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Délelőtt is napos időre lehet számítani térségünkben. Eső nem várható, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
6: Hát azt mindannyian tudjuk, hogy én egy önfeláldozó típus vagyok.
7: Mi hívhatjuk így is, igen. Igen, igen. Mondhatjuk ezt
8: más kultúrkörben ezt nem így hívják.
6: Ezt úgy hívják, hogy Balek.
8: Úgy van.
7: Igen. Igen.
6: Az elmúlt 20 évben egyébként én nagyon sokat fejlődtem ilyen tekintetben, tehát hogy most már nem minden esetben, most már nem minden esetben helyezem mások érdekeit magam elé, meg most már hajlandó vagyok a saját érdekeimben konfrontálódni is egyesekkel, de az kétségtelen, hogyha mondjuk elesett embert látok, hogyha valaki segítségre szorul, akkor én vagyok az első, aki mozdul. Ha nem szorul segítségre, akkor is én vagyok. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy idős ember megáll az utcán, és úgy megáll egy kicsit pihegni, akkor én rögtön oda lépek, és megkérdezem tőle, hogy jól érzi magát, vagy éppen készül elájulni. De hogy én ettől egy picit így jobban érzem magam, vagy jobb embernek érzem magam, a fene tudja.
8: Szoktak feled kiabálni, hogy hagyjon békén.
6: Hagyjon békén.
9: Ne lopja el a pénztárcámat, ismerem a fajtáját.
6: Egyébként meglepően gyanakvóak az emberek. Tehát nem tudom, hányszor ajánlottam fel már idős embernek, aki vonszolta maga után a csomagját, hogy segítek felvinni, meg elkísérem, sose élnek a lehetőséggel. Na mindegy.
8: Szóval... Vajon miért?
7: Igen.
6: Mentem be hát a férjemhez, ezt nem titok, neki a Stefán, vagy nekünk a Stefánia úton van egy helyünk, egy sörkert, és hogy leszálltam a buszról, a Stefánia út közepén láttam egy kerekesszékes bácsit, aki ilyen nagyon lassan haladt. Hát rögtön felcsillant a szemem. Hát gurult, igen, gurult. Hajtotta magát. Hajtotta magát, de nagyon-nagyon körülményesen, nagyon nehezen. Úgyhogy így azonnal tele lett a szívem vágyakozással, hogy én akkor ezt az embert most megmentem, és akkor eltolom oda, ahova szeretne.
7: Jézus Mária, már rosszul. Azt figyelj, ez egy amerikai film már konkrétan. Egy Ben Stiller, vagy nem is tudom.
8: Nem akarok sehova menni.
7: Adam Sandler azonnal, tudod.
6: Hogy miért szenvedne szegény
7: igen.
6: ezzel?
7: Miért gurulj el lassan? Megy az idő.
6: És így odaléptem a bácsihoz, és kérdeztem tőle, hogy hát segíthetek-e, hogy hova szeretne eljutni. És akkor nagyon kedves volt a bácsika, elmondta, hogy őt a szomszédja hozza le ilyenkor naponta egyszer egy kicsit így levegőzni, és hogy ő igazából a sarokra szeretne egy kicsit kimenni, mert akkor ő oda úgy kiül, és akkor úgy nézelődik. És úgy tudod, hogy nagyon megvoltam, hogy bácsi, kedves.
7: Kiül a sarokra bácsi. Nézelődni?
6: Igen.
7: Hogy szeretne elmenni
6: hát,
7: nézelődni?
6: Igen. Hát hogy úgy történjen vele valami.
7: Stefánia sok nézelődő nincs, de hogy kiül a sarokra, és számolja
6: hát neki ez a
7: trollit.
6: Neki ez a napi program, hogy a szomszédja kisegíti a szobából, leviszi a lifttel, és akkor ő úgy kimegy, és akkor valahogy elvickél a sarokig, és akkor ott nézi az embereket, a forgalmat, és akkor történik vele valami. És míg mentünk, és így toltuk, és így beszélgettem, mert ilyenkor nyilván beszélgetek is az emberekkel, hogy egy kicsit így ventiláljon, hogy hát elmondta, hogy hát azért jön ki, mert hogy ott, most otthon ül, bámulja a négy falat, nemrég kapcsolták ki az áramot. Mert
7: Jézusom, ez megint milyen sztori.
8: Olyan barántottak bele, Júli.
7: Jézus Isten, igen.
8: Ekkor
7: kikapcsolták az áramot?
6: Áramot, mert hogy hát a nyugdíjából nem tudtak kifizetni, és tudod, borzasztó.
7: Gyere közelebb egy kicsit. Megint milyen sztori.
8: Olyan barántottak bele, Júli.
7: Jézus Isten, igen.
8: Ekkor
7: kikapcsolták az áramot?
6: Áramot, mert hogy hát a nyugdíjából nem tudtak kifizetni.

0: Leteket tologatni itt a Stefán ilyen
1: kerekesszékes embereket. 100 métert haladtunk, és nekem már gombóc volt a torkomban, hogy hogy lehet egy ember ennyire szerencsétlen nyomorult, hogy
2: annyira
1: hogy
2: tudom, mi a vége.
1: Öregségére ilyen körülmények között kell élnie, ilyen szerencsétlenül. És tudod, így toltam el, így a glória, így csillogott így a fejem fölött, toltam
3: ilyenkor
1: el.
3: Ilyenkor kicsit így megmentőbe teszem magad, ha, ugye?
1: Persze.
3: Hűssé válsz.
2: Véletlen kitoltam az útra, és nem vettem észre, hogy jött a troli. Betoltam a troli elé.
3: Könnyi,
2: troli pedig százal elcsaptam. Hát most mondjátok meg, hibás vagyok.
1: Nem jobb neki.
2: Nem jobb neki. Azóta halott a bácsit, megöltem. Na is.
1: És itt a pont. Ennyi a sztori.
2: És egy kamasz jobbról agyonütött az öreget. Hát most mit tudok csinálni? Szerintetek jól döntöttem? Taktosan bőgtem a szemem, nem láttam, hogy jön a kamasz.
3: De jó, milyen sztori lenne, úristen.
1: Szóval toltam a bácsit igen? Szépen lassan, hogy tudjon nézelődni, és hosszasan tudjon beszélgetni. Ez egy ajándék idő neki. És hogy toltam el a Miro előtt, így láttam, így benéztem, tudod, ilyen üdvözölt mosolyal, hogy mindjárt jövök, és a Miro kezében kettő darab pohár volt, tehát nem tudta ugye eldobni, vagy így letenni, de így láttam, hogy így kinyílik így a szeme. És így valamit így nyílik így a szája, hogy
3: kamasz! Troli!
1: Valami, tehát, hogy valami olyasmi, hogy ne!
2: Hogy ahogy Bor próbálta mondani, hogy ne!
1: Hogy ne!
2: Annyira tudom, mi a vége. Ne.
1: És de nem foglalkoztam vele, mert nekem akkor éppen küldetésem volt.
2: Persze, persze. Hát te persze, te megmentő voltál éppen.
1: Tolnom kellett a bácsit, és kitoltam a sarokig. Eljutottunk odáig, hogy én megadtam neki a telefonszámomat, hogyha esetleg szüksége van arra, hogy valaki bevásároljon neki.
2: Nincs ilyen.
3: Nagyon jó.
2: Nem létezik
3: az összes készpénzedet odaadtad neki?
2: Várjál. Na hát ez, igen, én nekem is csak egy kérdésem lett volna, hogy mennyi. Igen, jó, értjük, már láttam a sztori felén, igen, értem, mennyi volt az annyi? Várj, mesélj, hogy vezette föl, vagy hogy jött elő a pénz?
1: Nem vezette föl. Illetve hát tulajdonképpen úgy vezette föl, hogy minden nyomorát elmondta nekem, és én éreztem úgy, hogy nekem ezen az emberen segítenem kell.
2: Fura volt, amikor kiszállt a kerekesszékből, és áthúzta maga után a kerekesszéket az ebrán.
3: Vissza a helyére, és várta az új balekot.
2: Majd beült egy Volvo S60-asba, és elhajtott.
1: Szóval kitoltam a bácsit a sarokra, még ott beszélgettünk egy kicsit, és ott álltam egyik lábamról a másikra, és mondtam, hogy hát ha nem sérteném meg.
2: Akkor ez a 150 ezer forint készpénz, ami éppen nálam van, hogy tegye el,
3: és ne adja vissza.
1: Elővettem a pénztárcámat, és volt benne 10 000 forint készpénz, és akkor ezt így odaadtam. És hogy is mondjam, tehát hogy kicsit azt vártam, hogy a bácsom itt azt mondja, hogy jaj, ne, aranyoskám, ne, hanem így nyúlt érte, és így eltette. De így tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy
2: Mohó, de megértjük.
1: Nem is mohó, hanem hogy tulajdonképpen most találkozott először ilyen sztorival, és úgy meg is van lepve, tehát hogy ő ezt így félretette, kedvesen elköszöntünk egymástól. Megyek vissza, tudod.
2: A glóriával, még a fejezet, jó érzés ott van, hogy segítettél.
1: Szól az angyalok kórusa, és igen. Így visszasétáltam. A mitihez így beültem.
3: 30 centivel.
2: Igen.
1: És így nézett rám, amiről is mondta, hogy könyörgöm, mondd, hogy nem adtál neki pénzt.
2: Ne csináld, mert aznap...
3: Aznap te voltál a...
2: Mert hogy a bácsi legendás a környéken?
1: Igen.
2: Tényleg? Annyira te vagy. És te voltál aznap a negyedik valószínűleg.
1: Szóval, hogy mondta, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség ott a környéken. Mindenkivel tologatja magát ide-oda.
2: De jobb van, hogy ekkora forma az öreg. Milyen rafkós, érted?
3: És akit tud, le is vesz.
1: Hogy jól ismerik már, mert hogy egy időben volt olyan, hogy mondjuk így például bement ilyen vendéglátóipari egységekhez, és akkor ott előadta az édesbús történetét. Sokan megsajnálták, akkor meghívták erre,
3: kis
1: arra.
3: Kis nagy fröccs.
1: Aztán híre ment a bácsinak, de hogy vannak, hát vannak még olyan balekok, mint én, akik nem ismerik a bácsinak a sztoriát. Úgyhogy hát az elején nem mertem bevallani a Mikinek, hogy
2: engem is. Tök jól megúsztad, azt hittem, hogy egy 20-as, vagy 50-et, vagy valamit tudod. Tehát
1: hát egy 10-es.
2: Hát az még az egyébként istenes.
1: Annyi tehát, volt az összkészpénz.
3: Ja, de ha van nála, odaadja.
2: De ha van nála egy 20-as, odaadod?
1: Hát lehet.
2: Valószínűleg odaadod.
3: Nem lehetne, hazudj, biztos.
2: Biztos, hogy odaadod.
1: Hát persze. Odaadom, igen.
2: De egyébként a bácsi tényleg kerekesszékes, vagy nem is, tehát hogy simán beül reggel a liftbe, beül, beleül, gurul kettőt, kiszáll és elmegy. Tehát, hogy ő valóban mozgássérült?
1: Hát nem mozgássérült, mert hogy úgy hajtotta magát, hogy a lábát így előre tette, tudod? Tehát, hogy hajtotta magát a kerékkel is, és aha, kitette a lábát, és
2: még
1: azzal is rá.
2: Még jó látványosabban. A lábába hajtotta magát.
1: Igen, tudod, aki nem teljesen aha, mozgássérült, az azért a lábával
2: elmondom neked, hogy előbb futja le a 110 gátat, mint gyerekek. Tehát ez ebbe ide a rozsdás mögött, hogy úgy száll ki a sarkon a kerekesszékből, hagyja össze, és tényleg ül be valami nagyon durva nyugati járműbe, mint a húzat.
1: Hát most már tudom, és tudod, Miro az sokkal rafkósabb, sokkal dörzsöltebb, mint én. És így mindig rácsodálkozik, hogy én hogy lehetek ekkora pancser, hogy én nem tudom,

0: Nekem rajta van a homlokomon ez, hogy gyertek és húzzatok le.
1: Nem tudom, mi van a homlokodon. De valami tényleg van.
2: Vagy nem is biztos, hogy a homlokodon, nem de tudom, valahol van.
0: De hogy miért vonzom be mindig Tessék? Ezeket az arcokat?
2: Hát nem vonzod mindig... be, ő mindenkibe bekóstol. Ő mindenkit megpróbál behúzni, csak te be is húzod.
1: Na de miért mindig a Juli? De miért nem te, miért nem én?
2: Azért, mert téged is megpróbál, csak mi tovább megyünk, mert látjuk, hogy de kamu. Te első,
0: tehát, hogyha ott áll egy kerekesszékes ember, az út közepén látod, hogy szőszmötől nem halad, akkor te nem lépsz oda azzal, hogy segíthetek, uram?
2: A segíthetek, uram, igen, meg hogyha föl kell tolni a járdára, de nem fogod eltolni, érted, láthatóan.
1: Nem tologatok mozgássérülteket 500 méteren keresztül.
2: Segíteni segítesz egy bizonyos határon belül, de amikor már az jön, ott nekem azonnal bekattan egy ilyen jelző. De hogy, hát amikor elkezdi sorolni, hogy jaj a gyerekeim külföldön, jaj nincs semmi, jaj izé, abban tudod, hogy annak az a vége, egy lelki nyomasztás, hogy ki énekelje a lóvét a zsebedből.
1: Kérdés és... nagyon fontos, hogy nem volt bankkártya terminál, nem volt nála? Tehát, hogy Apple Pay-jel tudtál fizetni? PayPal Revolutot elfogadott a bácsi? Márkát váltott, shilling volt nála? Hogy. Nem, eleve az, hogy tolod 5 percig. Full szürel. Hova tolod?
0: Minek? De miért ne tolnám?
1: De miért?
0: Egy idős emberrel az ember nem ül le beszélgetni. Nem. Azt, miért nem?
1: De miért ülnek egy idős emberrel beszélgetni? Vagy idegen idős ember, hol ülök le vele beszélgetni? A zebrán, vagy az út másik oldalán? Miért ülnék le vele beszélgetni?
0: Hát mondjuk, én ha leülök egy idős ember mellé a hetes buszon...
1: Ja jó, mondjuk nem járok hetes busszal, igen. Ritkán ülnek idős bácsik a kocsimban. De hogy mondjuk, oké, leülsz beszélgetni, megszólítod, elkezdesz vele beszélgetni.
0: Nem tudom, én szerintem Én tudatosan nem kerülöm a szemkontaktust. Tehát, hogy ide,
1: és nem, én azt hiszem, hogy te keresed, Juli.
2: Mindegy.
1: Tehát, hogy te inkább, igen, ahol segíthetek, keresel, odaülsz, beszélsz, tehát, hogy te házhoz mész kicsit a pofonért.
0: Így van.
1: De ez nem baj, tehát ez egy típus.
0: És tudjátok, volt bennem az az érzés, hogy kicsit úgy voltam vele, miután a Miró felvilágosított, hogy most így visszamegyek,
1: és
0: számon kérem a bácsit.
1: De akkor
0: hogy nem. De nem. Nem,
1: holnap megint, másnap megint eltoltam.
0: Elkezdtem mentegetni, hogy biztos nem ismerjük az egész képet, és te vagy rossz indulatú. És igazából neki tényleg szüksége van erre a pénzre, és volt egy ilyen önigazolás, egy ilyen mentegetés, hogy igazából nem én vagyok a hülye, hanem veled van a probléma.
2: Igen, hogy az egész világgal van baj.
1: Hogy még aztán ezt hízsit át is toltad a Miróra,
0: igen,
1: hogy...
0: Igen, hogy ennek az embernek tényleg szüksége volt ez segítségre, és képzeld el, hogy hányan mennek el mellette. És ez az ember valószínűleg nyomorog, és a Miró elkezdett röhögni, hogy nem... Ő egy szélhámos, és váltogatja a helyeit. Van, hogy kimegy a ligetbe, és akkor ott ül, és ott grasszál, és ott tolatja magát. Tehát, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség.
1: Feketőves tarháló, azt írják. Feketőves tarháló. Igen. Ma és minden segítséget kérő kerekesszékes bácsi, de akar küldeni a fenébe. Igen, elvette a bácsi a 10-est, fölállt, és elfutott valószínűleg, azért nem találtad volna meg. Hát ez kemény, nem tudom, ezeken olyan gyorsan átlátok valahogy, nem tudom miért. Tehát, hogy így fel sem merül a nem a segítés szándéka, hanem hogy, tehát, hogy tudod, ez nagyon gyorsan kiderül, hogy ez miről szól szerintem. Csak szerintem ilyenkor az ember egója, meg a segíteni vágyása, meg az önmaga egy kicsit nagyobb átétele elhomályosítja a reális érzékelő képességedet. Hogy de jó, én most segítek, és hogy milyen jót teszek, és hogy milyen jó vagyok. Tehát ez
0: én inkább úgy vagyok vele, hogy el tudom képzelni magam hasonló szituációban, amikor én vagyok kiszolgáltatott, én szorulnék rá más ember segítségére, és akkor, ha akkor is elsétálnának mellettem, az egy borzasztó szar.
1: Te idealista vagy, mi realisták vagyunk a Ferivel, mi a bökkenőt keressük azonnal.
2: Mert tehát, a nagy többségben bökkenő
1: mert a
2: van.
1: Nagy többségben bökkenő van. Te meg egy idealista vagy, aki tolod 600 méteren keresztül a Stefánián, végighallgatod a második világháborút, az élettörténetét, majd legombolnak rólad pénzt, és valószínűleg még nem hiszel a Mirónak, talán még ha másnap látod, akkor már nem egy 10-es, de még egy 5-öst azért csendben. Még azért odaadsz, hogy jó, a Mirónak nem mondja. És még egy ötöst odaadsz.
0: De biztos, hogy van egy csomó jó szándékú embert, aki ugyanígy így
2: aki
0: így
2: ugyanígy átvernek,
0: aha,
2: igen.
0: Igen.
2: Van, persze, hát ebből élnek, ha nem lenne, ha senki
1: én
2: nem adna.
1: Én szerintem nem így van. Szerintem egy mozgássérült, aki jó szándékú, az nem kéreget. Abban sokkal nagyobb a büszkeség, ez megoldja, azt ne, annak ne adjál, azt ne nézd le, azt ne akart kifizetni. Tehát, hogy pont csántít a sztori nekem. Tehát pont nagyon nagy közhely, hogy mozgássérült és pénzt kérek. Szerintem nem kér pénzt. Tehát, hogy pont nekem azonnal föltűnt, hogy nem
0: hát
1: oké.
0: Egy valódi mozgássérült.
1: Mert nagyon-nagyon elemi ösztönökre hat. Mozgássérült vagyok, levénultam, adjál pénzt, szomorú a történetem, tudom, hogy kamu. Azonnal. Tehát, hogy nincs realitása. Mert aki valóban mozgássérült és van egy ilyen története, az ezt egészen máshogy éli meg. És pont azt vallja és gondolja és mondja, hogy igen, velem ez történt, de se kevesebb nem vagyok, se nem szorulok az ilyen típusú segítségre, és nem is fogok tőled pénzt kérni, mert megoldom, mert meg tudom oldani. Érted? Tehát, hogy pont nagyon nem stimmel a sztori. A legközhelyesebb sztori. Mozgássérült, hogy rossz körülmények, és a gyerekeim, és adják. Ajaj, ne. Akkor legyen valami eredetibb. Legyen valami, ami kicsit kell legalább gondolkoznom, amíg átlátok rajta. Nem? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon...
0: Levegőzni vitték le a bácsit.
2: Ezzel, igen. És ki vitte le levegőzni?
0: Hát a szomszédja el is mondta. Hát ezért is mondtam neki, hogyha a szomszédja nem tudja levinni, vagy nem tudnak neki bevásárolni, akkor hívjon bizalom.
1: Hát akkor keresd meg, menj el, vásárolj meg neki.
0: Én nem tudom, hogy hol lakik, hát csak ott van valahol a környéken.
1: Menj a Stefániába, két kerekes
2: arra. Ha megcsörrem ma a mobilod,
0: akkor kiborítom a szívet.
2: Ennél az is őszintébb érted, hogy alkoholra kell. Vagy vitte, hogy Ferrarira gyűjtök. Én azt jobban szeretem.
1: Igen, igen. Igen, és ugye ezzel a hozzáállással tartjuk be ebben a helyzetben, amikor ugye valakinek adsz pénzt, aki kéreget. Ez érdekes helyzet.
0: De koldusnak te is szoktál adni, azt mondtad.
1: Azt is meg tudom mondani, hogy ki az igaz és ki a nem. Azt is látod
0: rajta. Miből tudod?
1: Például, aki ilyen nagyon komoly mozgásszervi problémákkal van, kutyával van, gyerekkel van, az biztos, hogy koldus maffia. Semmit nem adok nekik. Tudom, hogy honnan hozzák őket, miért hozzák őket, hogy állnak ki a szélkámára, kiveszi el tőlük a pénzt, nem. Aki például fedél nélkül tárul, annak igen, mert az benne van egy szervezetben, egy hajléktalan szervezetben, és nekik szívesen, mert ő legalább tesz valamit azért, hogy árulja az újságot, és tudom, hogy igazoltan, mondjuk hajléktalan úgymond. Szóval, hogy szerintem van különbség. Nagyon nagy különbség van.
0: A kutyával több pénzt keres?
1: A kutya az egy persze. Egyrészt kirakja neki a kutyát, kettő szenvedteted a kutyát, mert pénzt az is tovább szenved. Aki gyerekkel koldul, az a gyereket is csinálja, és én pénzt adok neki, azzal a gyerekkel holnap is kijön. Úgy tudod megszüntetni, ha nem az pénz. Ha senki nem adna pénzt, nem jön neki holnap, és a gyerek megmenekülne. Hát ez a lényeg. Addig jön a gyerekkel, amíg én pénzt adok neki. Én nem azért nem adok pénzt, mert a gyereknek
0: mert
1: nem akarok.
0: Vagy.
1: Azért nem akarok adózni, nem adok neki pénzt, mert így segítek a gyereknek. Mert ha senki nem ad, akkor nem küldik ki holnap.
3: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja.

és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja.

0: 24-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Minden tevékenységet megtiltottak a Szemkorpnál. Jubilál a Bartók Béla nemzetközi kórus verseny. Marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal a Szemkorp debreceni telephelyén. Olvasható a hivatal honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzések során több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. A kormányhivatal 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott. A Fidesz debreceni frakció vezetője Papp Viktor arra kérte a kormányhivatalt, hogy minden egyes vállalat esetében tartassa be a szigorú előírásokat. Könnyező szemek, tüsszögés, ordugulás. A nyári időszak sokak számára az allergiás panaszok felerősödését is jelenti. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a visszatérő tünetekkel érdemes mielőbb orvoshoz fordulni. Annál is inkább, mivel megfelelő kezeléssel tartós javulás is elérhető. 30. alkalommal rendezik meg Debrecenben a Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyt, amely a világ egyik legrangosabb szakmai megmérettetése. A jubileumi rendezvényre 4 kontinens 11 énekkara érkezett. A résztvevők 3 kategóriában, egyházzenei, gyermek és ifjúsági, valamint szabad kategóriában mérik összetudásukat. A legjobbak vasárnap a nagy díjért énekelnek majd. Nemes József versenyigazgatót hallják.
2: Minden kategóriában van egy kortárs mű, egy kortárs magyar mű, kötelező mű, amit elő kell adni, és minden kategóriában más és más. Ezzel is színesít, hogy minél több zeneszerzőnek, minél több műve szólalhasson meg. Ezen kívül ugye külön koncerten is mindig megrendel Debrecen városa és Debrecen városának megbízásából a Bartók Kórus verseny új zeneműveket.
1: A kórus verseny győztese meghívást kap a Kórus Muzsika Európai Nagydíja exkluzív versenyre.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, amelyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A Nagyerdei körút a Debreceni Egyetemtől a körforgalomig, a Pallagi út a körforgalomtól a Vigadó térig, valamint az Ady Endre út a Kötszínháztól a Nagyerdei körút kereszteződéséig a kék színt kapta. A kék zóna hívókódja 4034.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délután néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem várható térségünkben, viszont sok napsütése lehet számítani. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Indiába kalózolnálak el benneteket, ha nem bánjátok, méghozzá egy templomba, a vazés hír után, a hívek sorban álltak, hogy igyanak a vízből, ami egy elefánt szoborból csepegett.
6: Ó, de szép. Ez olyan, hát, mint a könnyező szűzmárja, csak nekik ugye könnyező
5: szűzmárja, a könnyező Madonna, az elefántból csöpögött a víz. Mire képes a vallás, mire képes a hit, hoztak ilyen kis műanyag poharakat, és ahogy a fotón is látod, ugye ott állnak hosszú tömött sorokban, akár órákat is várva arra, hogy igyanak az elefánt szent könnyéből.
6: Mert ez csodatévő ital, de elmulasztja az isiászt, a vakok meggyógyulnak, és kinő a lábat tőle.
5: Könnyezni kezdett az elefánt. Jó.
7: De szeméből jött, vagy a szájából?
5: Az ormányacskájából. Kifolyt a kis víz, hát ott onnan mindenhonnan jött.
7: Mucinózus nyál távozott az elefánt szoborból.
5: Nem tudom, hogy mennyit állnék sorba, minden esetre az indiaiak azért nagyon bőszen áldogáltak sorba, hosszú ideig figyeltek, és ugye a templomban dolgozók kiadták közleményben, hogy ne nagyon fogyasszanak ebből a folyadékból, de az indiaiakat nem lehetett lebeszélni. Csak jöttek, és hosszú többet sorokban műanyag pohárkákba kivárták az órásort, és megitták a szentelt vizet. Azért micsoda ereje van a hitnek meg a vallásnak, nem?
6: Nekem is van egy ismerősöm, azt képzeld el, egy ilyen sziklába vagy tenyér lenyomatnál tud állni órákat.
5: Azt közben csak a Józsi oda ment, az berakta. Berakta a kezét a sziklába.
7: A Józsi berakta.
5: Na most kiderült igazából, hogy ennek az indiai kis szobrocskának a másik oldalán van egy klíma, és a klímának a kondenszvize csöpög át az elefántnak a fején és az orványán. És felszólították az ott lévő híveket, hogy...
7: Adják vissza a kondenszvizet!
5: Hogy egyrészt hordják vissza a kondenszvizet, de hogy ne igyanak belőle, hogy nem ennyire egészséges.
7: Indiai viszonylatban ez, mondanám nektek, ez szűrt víznek számít.
5: Ez egy szűrt víz. Úgyis ez a szobor, ez egy templomnak a falán volt, és ugye azért hitték azt, hogy könnyezni kezd a szobor, mert hogy egy szent helyen volt maga a szobor is, az elefánt szobor. És hát nagyon sokan nyilatkoztak, hogy napokat utaztak, mire átértek az elefánthoz, vonattal, busszal, van a kis toppal jött, hogy igyanak a vízből, és hogy mély hittel érkeztek, és összetörték a szívüket, amikor kiderült, hogy kondenzvíz folyik át a klímából, ami a szobornak a másik oldalán volt.
7: De vegyük most akkor górcsőle, mi is a kondenzvíz? A kondenzvíz az a sok imádkozó léleknek a lecsapódása egy elektronikus készüléken keresztül, ami ugye utána vízként hát távozik. Na most, hát ez gyakorlatilag akkor ez a lélekjuice.
5: Ez lélekjuice ittak, igen. Kis baktériummal, némi penészsel, nem tudom, hogy mi van egy kondenzvízben, de hogy ennek azért vannak egészségügyi kockázatai. De hogy milyen érdekes a hit, nem? Mennyire durva, hogy csöpög az elefántból a szobor, vagy a víz, oda mennek. A szobor is elcsöpög. Csöpög a szobor, és megisszák az emberek. Hosszú órákat álltak sorba.
7: Egyrészt ugye ingyen van, ami ugye szerintem 70%-ban megdobja így a keresletet. Másrészt pedig, hogy szerintem annyira rosszak a hétköznapok sokszor, hogy minden, ami kicsit felülírja ezeket a törvényeket, amiket megismertünk, az így reménnyel tölti az embereket.
5: Hogy valóban csöpög az ormánya.
6: Szent ormány víz.
7: Igen. És most ezek után mit csináljunk? Most vonjuk kétségbe az összes dolgot?
6: Nem, szerintem tudod.
5: Ugye, nézd, ott a templom, látod, először csak a kezüket rakják oda, és a templomnak az utca részén van egy szobor, és valószínűleg a templomból ez valahogy átcsurgott, és ahogy mennek el, mossák a hajukat, hozzáérintik a fejükhöz. Azért nagyon érdekes ezt így látni, nem? Helyesek egyébként nagyon. Itt még ugye nem alakultak ki sorok, és aztán jöttek majd folyamatosan, hosszú tömeg sorokban álltak, és itták a vizet.
6: A hittel kapcsolatosan ilyen tényleg az az érzésed, hogy tök mindegy, hogy mi történik benne, ugye? Tehát ha ők hinni akarnak ebben a csodában, hogy ez egy csodatévő víz, akkor...
5: Akkor az mindegy, hogy mi van.
6: Igen, hiába mondod, hogy ez légkondi víz.
7: Engem az érdekel, Balázs, ott sétálsz az utcán, látod, hogy ezt csinálják a többiek. Hozzányúlsz és a hajadba kened, vagy nem?
5: Ó, igen, abszolút.
7: Na ez az, látod? Ez az.
6: Hát meg hipnózis.
5: Hát csak jobban tudja, ott lakik.
7: Így van. Hát, mit csinált?
5: Hát csak nem kondenzvíz, ezért, tehát hát biztos valami szent dolog.
7: Így van.
5: Hát hogy ne érinteném hozzá, ha látom ott egy csomó indiai, hogy áldogál, akkor persze, hogy hozzáérintem. Hát nem? Hát ha ők azt csinálják...
7: Én sokkal rosszabb dolgot is csináltál volna ezzel az elefántormánnyal, ha nem látják, de mindegy, hát nem akarok senkire beszólni.
5: Igen. Biztos nagyon sokan mentek azért gyerekkorukban nagymamával csodaforráshoz, meg csodavizet hoztak a patikából, meg csoda főzetet ittek.
7: A szalvuszvíz, nálunk a szalvuszvíz.
5: Szalvuszvíz, mert nagyon, de az egyébként annak azért van bizonyítottan egészségügyi hatása.
7: Szikvíz,
5: meg a szalvuszvíz.
6: Aha.
7: A pívíz az...
6: Nővérem belefutott.
5: Hogy pívíz imádó volt?
6: Igen.
5: Kinek volt matracos ilyen olyan ágya, ami a gerincedet sugározza? És nem volt ilyen? Tudod, egy időben lehetett kapni matracot, ilyen gerincsugározós mágneses matrac. Nem voltak ilyen?
7: Kozmodisznál megálltunk.
5: Volt családi kozmodisz?
7: Nem, de nagyon szerettem volna, de nem vették meg nekem. De az volt meg a hasizomgép, arra emlékeztek? Amikor húzogatni kell egy nyilat így a hasizmot felé.
5: Júj, a hasizomgép, tényleg. Megvan, igen.
7: Kék-fehér műanyag.
5: Pívíz, apám is bebukta, olyan lelkesen vette is itta, amikor mondtam neki, sima csapvíz, én voltam a sátán.
6: Így van.
5: Nekem öregapám a vietnámi balsamra esküdött, minden testi sérülést meggyógyított Hubertusra, mert az meg a lelket mossa tisztára.
6: Hát nagyon szeretem az öreget. Hubertus és vietnámi balsam.
7: Igen, a vietnámi balsam tényleg működött. Egy dolgot hallok ki ebbe az egészből, hogy ez egy doktor, vagy egy professzor volt.
5: Volt vietnámi balsam valakinek a családban? Minden, kicsi apró tégely, kinyitottad.
7: Lóbalzsam, hideg-meleg és vietnámi balzsam.
5: Alap volt.
7: Alap. Kicsit az orrod alá. Azt minden rendben van.
6: A kis csillagos tubusból, tudod?
7: Igen, az tényleg varázszer volt, azért én keveset hallottam.
5: És a halántékodra kented, igen. Én egy különleges török mészkeveréket rendeltem potenciál növelő gyógynövényekkel, bevertem belőle egy teáskanállal, 3 napig hosszú pulóverbe jártam, óránként volt erekcióm. Azóta csak okosba eszem, Zsolti küldte
6: nekünk. A nevét, haver!
5: Sokat vittem mamám a templomba, azt mondta, csoda történik ott, néha könnyezni kezdtek a szobrok. Aztán kiderült, hogy csak a meleg és a hideg levegő találkozása miatt nagyon páras volt a levegő, az és ez csapódott le. Azóta is nagyon haragszom Bese atyára. Köszönjük szépen. Nagymamám gyurcsókra volt ráfüggve, gyurcsókvíz, mint mindenre jó csodaszer. Beépült a szókészletünkbe folyton.
6: Gyurcsókvíz.
5: Gyurcsókvíz. Ő még árult vizet is, az öreg gyurcsók, tényleg?
7: Gyurcsóknak nagyon rosszat tett a marketing ilyenek, hogy meghalt a végén, mert úgy volt, hogy ez nem fog bekövetkezni.
5: De szóval, hogy sorok álltak a háza előtt. Én nem tudom, valahol Dunakanyarban lakott, vagy nem tudom hol, de ha Esztergom, Dunakanyar, nem tudom, de hogy sorok. Tehát reggel
7: a kanyarból lehetett látni, hogy sorba állnak.
5: A műholdas felvétel ott volt. 8-kor indult a rendelés, és 6-kor ott már hosszú tömött sorokba álltak az emberek.
7: Akkor nem volt ezek szerint online foglaló rendszere.
5: Akkor még nem volt.
7: Akkor csak ki kell várni a sorodat.
5: De tudott valamit az öreg, vagy tudott, tényleg tudott nem valamit, lehetett, szerintetek?
6: Persze, tévén keresztül gerincet műtött.
5: De volt valamilyen érzéke? Valamit jól csinált?
6: Hát valamihez
5: kis
6: volt.
5: Kis nyugdíjasoktól jól kért el 10.000 forintot.
7: Én követtem volna TikTokon, ha lett volna TikTokja, úgyhogy valószínűleg a szórakoztató faktor, azt nem lehet elvitatni tőle, de azt, hogy miért hittek neki, ezt nem értem.
5: De valamilyen képessége kellett, hogy legyen. Hát nem indulsz így. Az, hogy a tévében voltál, és gyógyítottál, és betelefonáltak emberek. Ennyit tudott,
6: hogy... volt a csávó, tudod az.
5: Egy ilyen mély osópózba ült félig aludva. Hát azért a nagy
7: fullos szociopata volt, aki egyáltalán nem érdekelt, hogy mit gondolnak róla. És ez olyan vonzó az emberek számára, nézd már, mennyi önbizalma van.
5: Igen, nézd, oda néz.
7: Nekem nincs ennyi önbizalmam.
5: De hogy szerinted nem tudott semmit? Tehát, hogy nem volt semmilyen képesség birtokában? Egy nagy átverés volt 10 éven keresztül?
7: Én azt gondolom, hogy ő nem ezt gondolta magáról, hogy nem tud semmit, hanem neki volt egy meggyőződése magáról, amit át tudott adni másoknak, akik ezt elhitték. Tehát, hogy szerintem, és most sokszor, ha belegondolsz, maga mondjuk
5: maga
7: a
5: hit az elég.
7: Amiről szól. A pszichológia is arról szól, hogy találkozol valakivel, aki el tudja vet hitetni, hogy többre vagy képes, jobb vagy, mint amit gondolsz magadról. Hát végülis ezt tulajdonképpen ő tudta, mert ő kívülről elmondta neked, hogy figyelj, ne egyes szomorúan, nincs rá okod. Jó?
6: Igen, főnök.
7: Jó, nem vagy depressziós, mi vagy? Hülye vagy? Nem vagy depressziós, ennek vége.
5: És kész, és meggyógyított. És meggyógyított.
7: És akkor azt mondta, hogy hát végül is, ha ő mondja, tudod, és amúgy
5: és elkezdtek meggyógyulni az emberek, és sorok álltak a háza előtt.
7: Ugye, szerintem az esetek többségében azért a probléma a fejünkben van. Tehát, hogy azért 70%. Nyilván vannak fizikai betegségek, amin azért szerintem nem tudod változtatni, de azt tuti, hogy amikor valaki mondjuk többször beteg egymás után, akkor egy idő után már az egész egy ilyen magasabb szinten keríti hatalmába a lelkét is.
5: Aha.
7: És hogyha ezt valaki el tudta neki mondani, hogy figyelj ide, nincs okod, hogy rosszul érezd magad, akkor lehet, hogy az neki pont annyi segítség volt, hogy
6: oké, de a gyurcsok gerincsérvet is műtött a tévén keresztül.
7: Hát igen.
5: Azt nem tudjuk, hogy működött-e, de igen. Megcsinálta.
6: Mondta,
5: metszett,
6: a, mondta igen. A paciens, hogy már jó vagyok.
5: Hogy már jó vagy, elképesztő egyébként, tényleg elképesztő.
7: Meg felveti a kérdést az is, hogy hány olyan diagnosztizáltnak tekintett betegségen az embereknek, amit valószínűleg csak kitaláltak maguknak az internet segítségével. Tehát érted, amikor azt mondod, hogy mindig bal oldalt fáj a gyomrom, szóval, hogy valószínűleg sérben van, vagy üzé, vagy
6: máj.
7: Igen, máj, vagy mit tudom én. És akkor egy idő után annyira sokszor elmondja másoknak, hogy elhiszi. És lehet, hogy soha nem is volt vele orvosnál. És ezt nagyon sokszor tapasztalom amúgy, hogy így elkezdik magukat kezelni dolgok miatt, amire gondolják, hogy azok is.
6: És ha nagyon sokat elmondod neki, hogy az tulajdonképpen nem az, akkor vissza tud jönni? Nem.
7: Szerintem ez az kell, hogy egy ismeretlen ember, akit respektálsz, azt mondja neked, hogy ez nem így van. De tulajdonképpen amúgy sokszor így működik. Tehát van ez a vonat.
6: Nem, az ismeretlen ember azt mondja, hogy hülyék ezek az orvosok.
5: A gyurcsok ingyen csinálta ezt? Vagy ők komoly
6: a
5: pénzeket
6: kért? A
5: De a rendelésen komoly lóvét kért, nem? Tehát az
6: meg
5: komoly pénz volt.
6: A tévében is MLD-as volt a
5: ja, telefon, igen, tényleg. Igen.
7: Igen, de mondjuk szerintem az, hogy sokkal jobban megbízunk idegenekben, mint az ismerőségben vagy családunkban, hogyha problémáról van szó.
5: Hát meg főleg, hogy tévében volt, tudod. Tehát, hogy ott ült, meg volt egy ilyen vizimiskája hozzá, nem? Egy ilyen őszhaj.
7: Ő validálta őt a tévé, azt mondod?
5: Hát hogyne, biztos, persze.
7: Ez durva. Ez durva amúgy, mert bele se gondolok, hogy van, aki azt gondolja, hogy aki a tévében,
5: a tévében van. Persze. Mama 4 évente zarándokul az urnához, és még mindig hisz benne.
7: De szoktál megetni a tetejét?
5: Volt egy szívbetegség gyerekkoromban, az apám még elvittek az Attila dombra, mert az a domb meggyógyít. Ugye az Attila domb az egy ilyen híres hely, egy ilyen szent hely, kisugárzása van, és oda járnak gyógyulni az emberek. Lehet aztán, hogy van benne valami, én nem kétlem ezt egyébként.
7: Most nézzük azt a képet gyurcsokról. Nem lehet, hogy az ő karrierje úgy indult el, hogy ücsörgött egy padon a CBA előtt. Nem? Nézzük.
5: Üldögélt egy padon, igen. Megszólították.
7: Igen. Valaki leült mellé sírva. Szólt kettőt, az meggyógyult tőle, jobban érezte magát, és azt mondta, hogy jó, figyelj, hát ebben van még. Lehet, hogy rákészítették
5: el a pályára. És behívták a Budapest TV-be, és kiderült, hogy működik. De tényleg félelmetes volt, igen. Azt mondja, hogy könnyen beszélsz neked, nincs hajdaganatod, írja valaki.
6: Hajdaganat.
5: Öregem, a Dianás üveget rejtegette a párna alatt, kicsit megkenegette vele a homlokát, aztán gyorsan meghúzta az üveget, már is jobb volt, minden fájdalma azonnal eltűnt.
4: Na, ennyi volt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.

0: Reklámot hallottál.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Minden tevékenységet megtiltottak a Szemkorpnál. Szigorú fellépést sürget a Civil Fórum Debrecen. Marad a napos idő térségünkben. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal a Szemkorp debreceni telephelyén. Olvasható a hivatal honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzések során több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. A kormányhivatal 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott. A Fidesz debreceni frakció vezetője Papp Viktor arra kérte a kormányhivatalt, hogy minden egyes vállalat esetében tartassa be a szigorú előírásokat. A Szemkorppal szemben a legszigorúbb hatósági fellépést sürgeti a Civil Fórum Debrecen, és hangsúlyozzák, hogy ők korábban is azt mondták, hogy ezeknek a gyáraknak nincs helye a városban. Erről beszélt az Egyesület frakció vezetője a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. Gondola Zsolt Zoárd a felfokozott politikai hangulatnak tudja be, hogy az ügy kapcsán a Tisza párt a közgyűlés felosztatását kéri. Lezárult a 2025-26-os tanév. Debrecenben több mint 6300 középiskolás érettségizett. A tankerület általános iskoláitól pedig mintegy 1108-os búcsúzott. Miközben a diákok már a vakációt élvezik, a közoktatási intézményekben értékelik az elmúlt hónapokat, és megkezdték a szeptemberi tanévkezdés előkészítését is. Délután néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem várható térségünkben, viszont sok napsütése lehet számítani. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista!

lettek a sereghajtók. 50. Ray Daltontól a Do It Again. David Guetta, Alesso, Never Going Home Tonight. Dua Lipa, Training Season, a 48.

0: Rádió 1 Top 50, a 44.
1: Die with a Smile, Lady Gaga-val és azzal a Bruno Mars-szal, aki az európai turnéján ezt a dalt is előadja.
0: Top 50, a 44.
1: Die with a Smile, Lady Gaga-val és azzal a Bruno Mars-szal, aki az európai turnéján ezt a dalt is előadja.

Európa, Amerika és a Rádió egy kedvenceivel. 44. volt ugye Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, a pop balladát Alok és Eva Max közös dala követi, Car Keys, 43. Me, 42. lett Katy Perry és a Lifetimes.

0: a 41. helyen szólt. Sigala, Jackson, mi Riptide, 40.
1: Rádió egy top 50, a 39.
0: A Loose Control, Teddy Swims következik, aki hangi adottságai, valamint a vele született tehetsége miatt már egészen fiatalon vágyott a sikerre. A globális népszerűség 30 éves kora felett érte, de azt mondta, hogy így utólag nem is bánja ezt. Most, hogy belecsöppent, pontosan látja, hogy a fiatal önmaga teljesen kisiklott volna. Nem is érti, hogy a fiatalabb sztárok, például Benson Boone, akit nagyon kedvel, hogy birkóznak meg a korai hírnevükkel. Teddy Swims Loose Control, a 39.

0: 50. A 35.
1: A Dracula, Tame Impalától, ami a népszerűségét a közösségi médiának köszönheti, vagy például olyan videójátéknak, mint a Forza Horizon 6, mert hogy autóversenyzés közben erre a dalra is lehet nyomni a gázpedált, vagy hát a kontrollert. A Tame Impala egy ausztrál együttes, mondjuk ez sem hagyományos értelemben értendő, mert hogy a zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker egy személyes projektjéről van szó, de a színpadon őt állandó zenésztársa ki.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Not even thinking twice, everything's frozen.

kapcsolatban él, viszont két nagyon közeli barátja nehéz szakítását figyelte végig, azokból a beszélgetésekből született a dal. Sokan azt hitték, hogy a saját magánéletéről énekel, pedig nem.

hogy ez a Top 50 csak igazi mai sláger megy. Nemrég énekelt ugye Kamrad, a Hug Yourself tőle a 29. volt, 28.

0: egy top 50. A 25.
1: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, és hogyha picit One Republic-os beütést is felfedeznénk benne, az nem a véletlen műve, a dalszerzők között ott van Ryan Tedder neve is, ő a One Republic énekese, aktív dalszerző, korábban Adele-től Taylor Swift-ig rengeteg világsztárnak írt slágereket, nem csak saját magának. A Save Me Tonight ezen a héten a 20

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A Top 50-ben minden hétvégén Európa, Amerika és Magyarország kedvencei szólnak. A Rádió 1 legjátszottabb dala, és már a legszebb helyezések érkeznek. Az információk után a 24. helyen Teddy Swims énekel The Door.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show.

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Hű, stabil optikai net féláron.
6: Bizony, ennek a felesen tréfa.
5: Otthoni és üzleti

0: 4. újra Halászlé Fesztivál Tiszacsegé. 11 órától kedvezményes áron kóstolhatod a híres halászlevet. Vár a zenés forgatag az Agyagbandával és a Számadó zenekarral, valamint családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár. Este pedig az Abrakazabra zenekar és Subec Tamás repít vissza az időben a Demir Respect Hogyan tudnék élni nélküled koncerttel. Továbbá fellép Keresztes Ildikó, valamint Bódi Guszti és Margó. A belépés ingyenes. Tiszacsege, ahol a halászlé és a zene összefor. Hirdessen nálunk!
1: reklamkukac.mcdb.hu Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Minden tevékenységet megtiltottak a Szemkorpnál. Tombol az allergia szezon. Fokozott rendőri ellenőrzés Debrecenben. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal a Szemkorp debreceni telephelyén. Olvasható a hivatal honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzések során több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. A kormányhivatal 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott. A Fidesz debreceni frakció vezetője Papp Viktor arra kérte a kormányhivatalt, hogy minden egyes vállalat esetében tartassa be a szigorú előírásokat. Könnyező szemek, tüsszögés, ordulás. A nyári időszak sokak számára az allergiás panaszok felerősödését is jelenti. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a visszatérő tünetekkel érdemes mielőbb orvoshoz fordulni. Annál is inkább, mivel megfelelő kezeléssel tartós javulás is elérhető. Fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítani Debrecenben augusztus 31-éig. Az ellenőrzés a Böszörményi út, Pesti utca, Nyugati utca, Erzsébet utca, Petőfi tér, Veselényi utca, Hajnal utca, Rakovszki utca, Nyír utca, Füredi út, Egyetem Sugár út, Böszörményi út által, valamint a Nagyerdei körút által határolt területet érinti. Ennek célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. Délután néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem várható térségünkben, viszont sok napsütése lehet számítani. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul a slágerlista! Ez a

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 23.

0: nektek, én Györki Attila vagyok. Cyril a 23. helyen zenélt, ez volt a Stumbling In. 22. a Fast Boy és a Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Egy hete volt a Battle Awards, ahol az afroamerikai és más kisebbségi kultúra képviselői díjazzák, de nem csak zenészeket, hanem sportolókat, színészeket is, és olyan meghívottak lépnek fel, mint Ray, az angol énekesnő, édesanyja révén gánai svájci származású. És bár Ray sokan a pop és elektronikus slágerei miatt ismerik, a zenei neveltetése a fekete kultúrában gyökeredzik, gyermekként templomi kórusokban énekelt, a zenei stílusát pedig alapjaiban határozta meg az R&B, a jazz, a soul, a gospel, a legújabb lemezén ez be is mutatja. Erről következik most a Where is my husband, ami a 21.

0: 15.
1: A Stay a Little Longer. Joe Corey érkezik, az angol DJ producer, aki több interjúban is elmondta, hogy amikor zenét ír, gyakran elképzeli, hogyan fog megszólalni az egy nyári fesztiválon vagy egy tengerparti buliban. Szóval, míg pár perccel ezelőtt Bamboléban meghallgattunk egy ízig-vérig nyári klubhimnuszt, akkor tessék, itt van egy nyári fesztivál himnusz, a Stay a Little Longer, mert hogy itt is az volt a cél, hogy az első refrén után mindenki együtt énekelje, szabadtéren, jó hangosan. Joe Corey, Galantis, Stay a Little Longer. A héten már a 15.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált.

0: Partfest. Ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió 1, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálással. Nagyjából 10 perccel ezelőtt meghallgattuk Jokeri és a Galantis közös dalát Stay a Little Longer, az a 15. volt. 14. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

legutóbbi Taylor Swift album megjelenésekor, hogy a hivatalos slágerlista első három helyén is az ő dala állt, a The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opalite. Ez utóbbi ezen a héten a 11.

Seinfeld, Hard Like Mine, a hatodik. Az olasz DJ Hypato,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren.

0: összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Minden tevékenységet megtiltottak a Szemkorpnál. Szigorú fellépést sürget a Civil Fórum Debrecen. Még lehet pályázni az év civis házadíjra. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal a Szemkorp debreceni telephelyén. Olvasható a hivatal honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzések során több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. A kormányhivatal 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott. A Fidesz debreceni frakció vezetője Papp Viktor arra kérte a kormányhivatalt, hogy minden egyes vállalat esetében tartassa be a szigorú előírásokat. Cégtudat program néven ingyenes képzés indult vállalkozások számára. Az országos roadshow második állomása Debrecen volt. A program szakmai vezetője Balogh Péter üzletember, több mint 100 startup mentora és befektetője, valamint a Cápák között című műsor ismert befektetője, a vállalkozások kiszámítható működését és fejlődését segítő jó gyakorlatokat osztotta meg a résztvevőkkel. Július 31-ig még lehet pályázni az év civis házadíjra. Az elismerést olyan régi lakóépületek kaphatják meg, amelyek karakterükkel a város történeti arculatát erősítik. Az év civis házadíjat 3 évvel ezelőtt alapította az önkormányzat. A Debrecen építészeti hagyományait és a civis identitást tükröző épületek elismerésére. Délután néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem várható térségünkben, viszont sok napsütésre lehet számítani. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!

nagyon kellemes hétvégét és szombat délutánt kívánok önöknek 2026. július 4-én. A Rádió Egyen, ez már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Jó ebédhez szólnak az igazi mai slágerek természetesen. Aki pedig mindenről gondoskodik egészen kettőig, az első órában Mixben, az Kesérű Tomi, a lemezjátszók mögött a DJ pultban, egy órától pedig jön majd Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Közben készültem infókkal, aztán én is várom a híreket az utakról, például SMS Fiber számunk 0620 95 95 395, és készültem természetesen a legnagyobb kedvencekkel. Erre itt a bizonyíték, a Daily Mixben a Rádió Egyenő már hype-et on, itt az autó.

ez a Daily Mix Rádió 1-en a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Ez meg egy fontos információ a szülőknek. Debrecenben idén is elindult ugyanis az ingyenes nyári gyermekfelügyelet, amely a 6-14 év közötti korú általános iskolás gyermekeknek biztosít felügyeletet és élményalapú programokat július 1-e és augusztus 14-e között. A felügyeletet a Bolyai János általános iskolában szervezik, a város család és gyermekjóléti központjának, civil szervezeteknek, pedagógusoknak és önkénteseknek az összefogásával. A program teljesen ingyenes, csak az étkezésért kell a tanévben megszokott térítési díjat fizetni. A felügyelet különlegessége, hogy Esen is gyermekeket is fogad, akik számára gyógypedagógusok biztosítanak egyéni támogatást. A cél nem csupán a felügyelet, hanem egy valódi élményekben gazdag nyári tábor hangulatának a megteremtése, írja mindezt a De Hír. Köszönöm szépen a figyelmüket, az én dolgom pedig az, hogy hozzam önöknek a nyári feelinget az igazi mai slágerekkel itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Jön Lady Gaga és a Did That Dance.

A Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében a tömegközlekedőknek egy fontos info. Útépítési munkákat végeznek ugyanis a Füredi úton a Bem tér irányában található Malom Park megállóhely környezetében. A munkák ideje alatt egészen augusztus 31-én hétfőn üzemzárásig az érintett megállóhelyet lezárják a nagyállomás Julia telep Zégner tér irányába közlekedő 21, 23, 33, 71, 71A és 71H jelzésű autóbuszok, valamint a 971-es és 973-as éjszakai járatok az 50 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóhelyen végeznek utasserét. Erről ne feledkezzenek meg. Köszönöm szépen, jó utat kívánok önöknek, ha pedig útra kelnek, akkor két dolgot vigyenek magukkal. Az egyik az a víz, ugye nagyon fontos a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, a másik pedig a Rádió 1 és a Daily Mix, ahol már is jön Ed Sheeran és az Azizam.

Rádió 1-en, a Daily Mixben, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Szombaton, július 4-én már is jönnek az ünnepeltek, a névnaposaink első körben. Itt vannak például az Ulrik nevűek, a Babettek, vagy éppen a Svetlánák, illetve a Rajmundok, az Illések, a Berták, a Bettinák, a Fédrák és az Odó nevűek, valamint a szülinaposok. Úgyhogy mindenkit köszöntök, és kívánok nagyon sokat és boldogat. Hát mivel mással, egy újabb igazi mai slágerrel. A Rádió 1-en már is pörög Szigala és Jack Szomi kettőse. Ez, hölgyeim és uraim, a Riptide a déli.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Július 4-e 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Minden tevékenységet megtiltotta a kormányhivatal a Szemkorp debreceni telephelyén. Olvasható a hivatal honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzések során több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő azt kérte a debreceniektől, bízzanak a hatóságok munkájában, amelyek hetente többször szúrópróbaszerűen ellenőrzést végeznek. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról számolt be. Szeptemberben egy új, az akkumulátorgyárakat kiemelten szigorúan ellenőrző főhatóság felállítását tervezi a kormány.
2: Én remélem, hogy nagyon sokaknak van lelkiismeret furdalása azért, hogy hogy döntöttek és milyen döntésekért álltak ki. Én úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi tárca ezeknek az embereknek biztos, hogy nem lesz a barátja, de mindazoknak barátja lesz, akik úgy akarnak Magyarországon ipari termelést folytatni, hogy betartják az előírásokat.
1: A kormányhivatal egyébként 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott a Szemkorpra. A Fidesz debreceni frakció vezetője Papp Viktor arra kérte a kormányhivatalt, hogy minden egyes vállalat esetében tartassa be a szigorú előírásokat. A Szemkorppal szemben a legszigorúbb hatósági fellépést sürgeti a Civil Fórum Debrecen, és hangsúlyozzák, hogy ők korábban is azt mondták, hogy ezeknek a gyáraknak nincs helye a városban. Erről beszélt az Egyesület frakcióvezetője a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. Gondola Zsolt Zoárd a felfogozott politikai hangulatnak tudja be, hogy az ügy kapcsán a Tisza párt lemondása szólította fel a polgármestert, és a közgyűlés felosztatását is kérték.
3: Ez egy olyan politikai megnyilvánulás, ami a Papp László úr és a Tárkány úr közötti már korábban kialakult, és már kampány során elkezdődött vitának az eredménye. Én azt gondolom, hogy külön van ugye a polgármester lemondása, és külön van a képviselőtestületnek a lemondása. Én azt hiszem, most nagyon felfokozott a politikai hangulat. Én azt hiszem, hogy majd reálisan kell ezt később megítélni.
1: Az Aranybika kapcsán a Civil Fórum Debrecen képviselői azt mondták, az ikonikus épület közösségi térként vagy rendezvényhelyszínként szolgálhatná legjobban a városban élőket, de egy alapos társadalmi egyeztetésnek kell megelőzni a végleges döntést. Cégtudat program néven ingyenes képzés indult vállalkozások számára. Az országos roadshow második állomása Debrecen volt. A program szakmai vezetője Balogh Péter szerint a cégeknek bátran kell investálni vállalkozásukba, mert ez alacsonyan tartja az inflációt. Szerinte nehéz két év előtt áll az ország, de az erősebb, megerősített törvényes szabályok jobb és erősebb versenyt tesznek lehetővé.
4: A verseny torzító faktorok eltűnésével nagyobb lesz a verseny. Mit jelent ez? Egyrészt be fognak lépni nemzetközi cégek, nemzetközi konkurens cégek a hazai piacra, akikkel versenyezni kell. Másrészt, aki akar, az tud majd többet elérni. Kevésbé a kapcsolati hálón, és sokkal inkább a teljesítményen múlhat majd az eredmény.
1: A Cégtudat program országos roadshowjának debreceni állomását a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei szervezete is támogatta. Balogh Károly vármegyei elnök arról beszélt, hogy a gazdasági környezet változásai miatt a vállalkozásoknak egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a hatékonyságra. Könnyező szemek, tüsszög és ordugulás. A nyári időszak sokak számára az allergiás panaszok felerősödését is jelenti. A pollen jelentés szerint jelenleg az úti fű, a fekete üröm, a parlagfű és a fű pollen koncentrációja a legmagasabb, de a rozs és a tölgy virágzása is sok kellemetlenséget okozhat. A betegek többsége már csak meglévő panaszokkal fordul orvoshoz. Erről Gáspár Krisztián, a Debreceni Egyetem Bőrgyógyászati Klinikájának egyetemi docense beszélt.
5: A betegek nagy részénél, a szénanátás betegeknél akár teljes gyógyulás is elérhető a hosszú évek alatt, az a terápia során. Ezeket azonban minden esetben a szezon előtt már hónapokkal el kell kezdeni.
1: A szakemberek azt javasolják, hogy aki visszatérő tüneteket tapasztal, ne halogassa az orvosi kivizsgálást. tanulást. Lezárult a 2025-26-os tanév. Debrecenben több mint 6300 középiskolás érettségizett. A tankerület általános iskoláitól pedig mintegy 1108-os búcsúzott. Miközben a diákok már a vakációt élvezik, a közoktatási intézményekben értékelik az elmúlt hónapokat, és megkezdték a szeptemberi tanévkezdés előkészítését is. Varga Zsuzsannát, a Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját hallják.
6: Talán egy kivételével minden pedagógusunk megvan, aki már szeptemberben be tud állni a munkába, úgyhogy mi már egy előre gondolkodásra engedtük el a kollégákat most ezekben a meleg napokban az otthoni munkavégzésre, hogy a tanmenetekkel előkészüljenek, illetve olyan ötletekkel, amik a jövő tanévet még színesebbé, még élménydúsabbá tehetik.
1: Szeptemberben 1250 kisdiák lépi át először az iskola küszöbét, a tankerületi központ valamennyi általános iskolájában. 30. alkalommal rendezik meg Debrecenben a Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyt, amely a világ egyik legrangosabb szakmai megmérettetése. A jubileumi rendezvényre 4 kontinens 11 énekkara érkezett. A résztvevők 3 kategóriában, egyházzenei, gyermek és ifjúsági, valamint szabad kategóriában mérik össze tudásukat. A legjobbak vasárnap a nagy díjért énekelnek majd. Nemes József versenyigazgatót hallják.
7: Minden kategóriában van egy kortárs mű, egy kortárs magyar mű, kötelező mű, amit elő kell adni, és minden kategóriában más és más. Ezzel is színesít, hogy minél több zeneszerzőnek, minél több műve szólalhasson meg. Ezen kívül ugye külön koncerten is mindig megrendel Debrecen városa és Debrecen városának megbízásából a Bartók kórusverseny új zeneműveket.
1: A kórusverseny győztese meghívást kap. A Kórus Muzsika Európai Nagydíja exkluzív versenyre. Többen is távoztak a Deac férfi futsal csapatától. Az már korábban eldőlt, hogy a brazil Kaique hazájában folytatja a pályafutását, de mellette a másik brazil légiós, Ricardo sem lép pályára a Debreceni Egyetem együttesénél. A magyar játékosok közül távozik a két kapus, Faragó Ádám és Vince Szabolcs, a mezőnyjátékosok közül pedig Balázsi Attila, Győri Balázs, Krajnyák Zsolt és Szabó Ábel is máshol folytatja a pályafutását.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Figyelem, figyelem, hölgyeim és uraim, a Daily Mixnek itt a vége, július 4-én szombaton, de pánikra semmi ok, hiszen megyünk tovább, érkeznek nem sokára a lehető legjobb program lehetőségek, aztán pedig indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, Kamrád segítségével, ez lesz a Rádió 1-en, a Be Mine. Be Mine!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hű, stabil optikai net féláron.
4: Bizony, ennek a felesen tréfa.
2: Otthoni és üzleti

0: számon. Július 4-én újra a Halászlé Fesztivál Tiszacsegé. 11 órától kedvezményes áron kóstolhatod a híres halászlevet. Vár a zenés forgatag az Agyagbandával és a Számadó zenekarral, valamint családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár. Este pedig az Abrakazabra zenekar és Subec Tamás repít vissza az időben a Demir Respect Hogyan tudnék élni nélküled koncerttel. Továbbá fellép Keresztes Ildikó, valamint Bódi Guszti és Margó. A belépés és ingyenes. Tiszacsege, ahol a halászlé és a zene összefor.
1: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
2: Reklámot hallottak.
3: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: 30. alkalommal rendezik meg Debrecenben a Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyt, amely a világ egyik legrangosabb szakmai megmérettetése. A jubileumi rendezvényre 4 kontinens 11 énekkara érkezett. A résztvevők 3 kategóriában, egyházzenei, gyermek és ifjúsági, valamint szabad kategóriában mérik össze tudásukat. Egyes kategóriák versenyei ingyenesen látogathatók. A további eseményekre regisztrációs jegyek válthatók a klassz.jegyirodában, a Költségközpont jegypénztárában és a Turinform irodában. Ma és holnap kalózos hétvégét tartanak az Aquaticum Debrecen strandon. Délután 1:30 és 5 óra között kreatív kalóz programok, vízi kihívások és rengeteg játék gondoskodik a szórakozásról. A gyerekek saját kalóz szemkötőt és kapitányi sapkát készíthetnek. Részt vehetnek lufi kardos párbajokon, majd kincsvadászat, vízipisztolycsata és izgalmas kalóz próbák várják őket a medencékben. Evangelizációs zenei fesztiválnak ad otthont ma Debrecen. Koncertek, inspiráló üzenetek és különleges közösségi élmények várják a látogatókat a város főterén, a Felnézek Fesztivál idei turnéjának 5. állomásán. Délután 5 és este 10 óra között a Kossuth téren várja az érdeklődőket az ingyenes fesztivál, amelyen a zene mellett a bátorítás és a feltöltődés is középpontba kerül. Debrecenbe érkezik a PsyHeart 24 vándor kiállítás. A látogatók két helyszínen, az Elméleti és az Élettudományi Galériában tekinthetik meg a díjmentes tárlatot. A hivatalos megnyitó vasárnap 11 órakor kezdődik. A tárlat egészen augusztus 1-jéig elérhető. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
3: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hogy telik a szombati napjuk július 4-én? Bízom benne, hogy király a hangulat, és nagyon szuper a mai nap. Hát egyrésztről dübörög a nyár ezerrel, másrésztről pedig hát együtt vagyunk a mikrofonnál, Kessérű Tomi. Ez Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Egészen 2-ig itt vagyok, úgyhogy várom önöket nagyon sok szeretettel, bárhol is legyenek, akár mondjuk útközben, akkor üzenjenek, ha mondjuk látnak egy trafipaxot, 0620 95 95 395 az SMS Viber számunk, akár otthon, akár mondjuk a strandon. Egy biztos, hogy mehet a hangerő fel, hiszen a folytatásban már is jön Fastboy és a Good Life a Rádió 1-en.

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Biztosan tapasztalták már, hogy a Kossuth téren zajló villamospálya felújítási munkálatok éjszaka üzemzárást követően is tovább folytatódnak. A kivitelezés technológiai előírásainak megfelelően a hőmérséklet ugyanis ekkor csökken a megfelelő szint alá a síncserék elvégzéséhez, amelyre hát mindenképpen szükség van a villamos közlekedési infrastruktúra hosszú távon is biztonságos fenntartása érdekében. Az időjárás alakulásának függvényében előreláthatólag akár július 12-éig zajhatással járó munkavégzésre számíthatnak az érintett pályaszakasz környezetében lakók és élők. Az okozott kellemetlenségekért a DKV ZRT természetesen a szíves elnézésüket kéri. Köszönöm szépen a megértésüket. Cserében már is hozom Alex Warren dalát Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában itt a Rádió 1-en. Ez már az Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát nézzünk rá a vasárnapi napunk várható időjárására. Nagyjából arra kell számítani, mint a mai napon is, olyan 26-27 fok környékén alakul majd napközben a hőmérséklet, éjjel pedig 13-15 fok közötti értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, és számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is, illetve jelen pillanatban egy gyenge hideg front terhelheti a szervezetünket, ami akár még ugye az egészséges szervezetet is megviselheti. Legyenek óvatosak, vigyázzanak magukra, és hallgassanak bennünket a Rádió 1-et természetesen, ahol jön Tóth Abigail és Accent. Ez már a

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

No, FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, elérkezett a búcsú pillanata, hiszen az én műszakom lejárt szombaton, július 4-én. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy velem voltak az elmúlt két órában. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Viszont vasárnap visszatérek, és várok mindenkit nagyon sok szeretettel a Daily Mixben természetesen. Addig is legyenek jók, nagyon szuper hétvégét, nagyon király nyarat kívánok önöknek egy újabb igazi mai slágerrel. Jön Dua Lipa és a Dance the Night. Hello mindenkinek!

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Elfogadja a SZEMKORP a kormányhivatal szigorú felügyeletét. Tombol az allergia szezon. Ma már nem lesz eső. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. A SZEMKORP Hungary Kft. Elfogadja a kormányhivatal és valamennyi érintett hatóság szigorú felügyeletét. Közleményükben hozzátették, a közelmúlt intézkedéseit lehetőségként értékelik arra, hogy működésüket a biztonság, a jogszabályi megfelelés és az átláthatóság területén a lehető legmagasabb szintre emeljék. A SZEMKORP jelenleg is folyamatos szakmai egyeztetést folytat a kormányhivatallal annak érdekében, hogy meghatározásra kerüljenek azok a minimális szükséges intézkedések, amelyek ebben az időszakban biztosítják a létesítmény kritikus rendszereinek biztonságos és sértetlen működését. Könnyező szemek, tüsszög és ordugulás. A nyári időszak sokak számára az allergiás panaszok felerősödését is jelenti. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a visszatérő tünetekkel érdemes mielőbb orvoshoz fordulni. Annál is inkább, mivel megfelelő kezeléssel tartós javulás is elérhető.
2: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
3: A nap hátralevő részében marad a változóan felhős napos idő térségünkben. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexha, egy igazán masszív énekesnő, mert a személyisége ilyen nagyon elsöprő. Nem tudom, miért, csak én vagyok így vele, nekem a Stifler mamája szokott eszembe jutni Bibi Rexháról, amióta láttam a Szigetes koncertjén, ilyen nagyon erős női energiák jönnek belőle, és a héten közölte a jó hírt a rajongókkal, hogy ott lesz a Tomorrowland-en, ami számára a legnagyobb meglepetés, mert ugye ez egy elektronikus zenei fesztivál, sokszor volt már ott nézőként is, és a setlistet, a playlistet David Guetta állítja majd össze, jó barátja. A Faithless-szel közös New Religion tudja, hogy szól majd.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

igazi mai sláger megy. Hát jelenleg az USA-ban két dolgot ünnepelnek. Július 4-ét, a függetlenség napját, és azt, hogy férjhez ment Taylor Swift. Tegnap. Nagyon friss még a hír. Őt hozom, nem sokára jön a Fate of Ophelia, aztán szó lesz egy kicsit később erről a nagy lagziról.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1

Rádió 1 bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy, 5 óra után pedig mixben szólnak, 2 órán keresztül. Ugye nem csak a live mix újult meg múlt héten, de a Cookie Weekend Show is, hogy Monsieur Cookie 5 és 7 óra között áll majd a lemezjátszóknál, aztán akkor indul 7 órakor az élő kívánság műsor. A következő óra pedig így indul.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált.

0: Junior, Jamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet fesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
6: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tiltakozást szervezett a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület. Debrecen vezetése nyitott a párbeszédre. Ma már nem lesz eső. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Az akkumulátorgyárak ellen szervezett tiltakozást a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület pénteken a régi városháza előtt. A Betelt a pohár címmel hirdetett demonstráción Kozmaival szervezet elnöke kijelentette, ha korlátozni kell a vízszolgáltatást az országban, akkor nem az akkugyárakon fogják kezdeni, mert egy jogszabály miatt nem is kezdhetik rajtuk. Ezért többek között azt javasolta a Tisza kormánynak, hogy ezt a módosítást helyezze hatályon kívül, és vegye ki a jelentős infrastruktúra listáról az akkugyárakat. Debrecen vezetése nyitott minden olyan párbeszédre, amely a város fejlődését, a lakosság biztonságát és életminőségének javítását szolgálja, közölte közösségi oldalán Papp László polgármester, reagálva a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület demonstrációjára. Hozzátette, minden demokratikus közösség alapja, hogy a polgárok békésen kifejezhetik álláspontjukat a várost érintő ügyekben. A Városháza közleményében azt írta, köszönik mindazoknak, akik a demonstráción ezt békésen és a jogszabályok betartásával tették. Július 31-ig még lehet pályázni az év civisháza díjra. Az elismerést olyan régi lakóépületek kaphatják meg, amelyek karakterükkel a város történeti arculatát erősítik. Az év civisháza díjat 3 évvel ezelőtt alapította az önkormányzat. A Debrecen építészeti hagyományait és a civis identitást tükröző épületek elismerésére. A nap hátra levő részében marad a változóan felhős napos idő térségünkben. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál egészen délután 5-ig Kismárti. Egyébként július 4-e van, és ugye ez az USA-ban egy nagyon fontos dátum, a függetlenség napja. Ráadásul az Egyesült Államok most a 250. születésnapját ünnepli. Világrekord kísérlet lesz, gigantikus tűzijáték Washingtonban, illetve Philadelphiában eltemetnek egy időkapszulát, ami csak az ország 500. születésnapján 2276-ban szabad felnyitni. Most Extendalát hozom.

igazi mai sláger megy, a hétvége fontos popkulturális történése, hogy férjhez ment Taylor Swift, Travis Kelce a férje, ugye ő egy NFL játékos, tehát nem tudom, hogy felvette a férje nevét Travis Kelce-né. Travis Kelce-né Taylor Swift, valószínűleg nem fogja megváltoztatni. A New York Madison Square Gardenben volt az esküvő június 3-án, tegnap, ahol Adam Sandler vezette a szertartást, ami azért vicces, mert ugye Adam Sandler főszereplésével volt egy esküvős film, a Nászok Ásza, amiben egy ilyen esküvői énekest alakított a színész. Természetesen tele volt sztárokkal a buli, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Ethan Hawke, a magyar származású színésznő Mariska Hargitay, Ed Sheeran is beállt vonatozni, meg töltött káposztát tenni, Camilla Cabello, kik voltak még ott, Benson Boone, Zoe Kravitz. Hát ha van olyan Rádió 1-es, aki ott volt, és elmesélni, hogy milyen volt a lagzi, 0620 3111 111 a számunk, hozom Taylor Swiftet.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongás.

1 bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongó közönségét.

0: Timotihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

sláger, mert július 4-e van, ez ugye a függetlenség napja az USA-ban. Emiatt láthatjuk ma a piros-fehér-kék fényben kivilágítva például a budapesti Láncidat. Az amerikai nagykövetség ezzel is tiszteleg az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója előtt. A programsorozat részeként Budapesten kívül Veszprémben és Debrecenben is zajlik majd az ünnepség.

0: Igazi mai slágermegy. Pár perce kaptam az infót, közlekedési infót, hogy az M1-esen
1: Pest felől Ausztria felé a 94. kilométernél Bábolnánál a szerelésben baleset van az autópályán, és áll mindenki.
0: Ez jelenleg aktuális, 0620 311 111 az elérhetőségünk. A következő óra pedig így indul.

legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja,

0: 24-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fail Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Kennedben Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
6: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
7: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
6: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
7: reklamkukac@mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Az akkumulátorgyárak ellen szervezett tiltakozást a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület pénteken, a régi városháza előtt. A Betelt a pohár címmel hirdetett demonstrációra reagálva Papp László polgármester azt közölte, hogy Debrecen vezetése nyitott a párbeszédre. Tóth Attila marad a Deac férfi futsal csapatánál. A 28 éves játékossal ugyanis hosszabbított a Debreceni Egyetem együttese. Tóth Attila tavaly télen tért vissza a civisvárosiakhoz. Az előző idényben 37 mérkőzésen 28 gólt szerzett. Holnap a napsütést gomoly felhők zavarhatják meg térségünkben. Többfelé kisebb eső is előfordulhat. Reggel 19, napközben 26 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Hurt klasszikus a Wonderful Life Purple Disco Machine remixében szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026

Kulcsa. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: legtöbb esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kapta, a francia világsztár DJ Neo Aiken és a Playhard. Hát mondhatjuk, hogy egy buli klasszikus, aztán Cookie is érkezik, csak hogy maradjunk a francia DJ-knél. Before Party Show, Summer Edition.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az előbb. Imán Bek, ő az első kazah, aki Grammy díjat kapott. Ezt tudtad, Kuki? Hello!
1: Jó napot!
0: Most keltél?
1: Nem rég!
0: Ugye a Kuki Weekend Show is megújult, 2 órás lett a mix. Ennek megfelelően ma is 2 órán át mixel Kuki Summer Edition. Megtörtént nálad a nyári átállás? Milyen ez, hogy most 120 perc máshogy kell felépíteni a blokkokat?
1: Tehát végül is figyelj, az emberek szeretik, buliznak, Balatonon, már nem mondtad Velencétől, de úgy nincs víz. De figyelj, szerintem ez egy igazi buli így 2 órán keresztül. 1 óra nem volt elég, ma lesz 4 óra is valamikor.
0: Így gondolod?
1: Hát, nem én gondolom, hanem akkor még ezgató. Vagy egy 0-21 óra mix, te is fogsz mixelni.
0: Igen? Igen. Ilyen újítások. Na de lesz élő kívánság műsor is, mert jöttek már ilyen érdekli. Látod, most is csörög az a 30,
1: igen, aztán? Igen, 19 és 20 között.
0: Igen, igen, akarnak nem nagyon dalokat kérni. Hát akkor Kuki, au revoir.
1: Au revoir, mademoiselle!
0: Én Kismertív legközelebb holnap érkezem. De.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja

sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az S csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja.

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
7: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
8: reklámkukac@mcdb.hu.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. A Szemkorp elfogadja a kormányhivatal és valamennyi érintett hatóság szigorú felügyeletét. Közleményükben hozzátették. A közelmúlt intézkedéseit lehetőségként értékelik arra, hogy működésüket a biztonság, a jogszabályi megfelelés és az átláthatóság területén a lehető legmagasabb szintre emeljék. Július második hetében kezdi a felkészülést a DVSC Skyline. A debreceni női kézilabda csapat első felkészülési meccsét július 24-én vívja hazai pályán az MTK Budapesttel, de emellett két tornán is részt vesz. Holnap a napsütést gomoly felhők zavarhatják meg térségünkben. Többfelé kisebb eső is előfordulhat. Reggel 19, napközben 26 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

vettek az igazi mai slágereket. Hazadik üzenek itt szólsz, akkor kímai üzenet kicsi szívemnek. Hazaértem, ettem, ittem, nézd bujjal, a mai feladaton túl vagyok. Ma csak a medence, ahol napozok, nagyon várlak téged, előbb is meglephetnél. Jól esne most nekem, hisz jelentéded, minden másodpercre boldogat tesz veled. Hiányzol, imádlak, szeretlek, csokolak, baba. Ó, nagy a szerelem, a baba.

egyik SMS-t szól. Szia Kuki, nagyon szeretjük a zenédet, most is téged hallgatunk, viszont mi Szegeden bográcsózunk az ügyvédekkel a medence mellett, és vagyunk a francia meccset, üdv Krissi és Zsiszi, és természetesen világbéke.

0: Bocsánat, még egyszer, Kuki. És mivel kezdek? Hát mivel folytatom? Docsi, anxiety.
1: Anxiety, keep on trying me.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A rádió.

0: Junior, Jamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
3: Bizony, ennek a felesem tréfa.
1: Otthoni és üzleti

0: számon. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámkukac mcdb.hu
2: Rádió 1.
3: Csak igazi mai slágerben.

0: Radio 1.
1: On Radio 1.
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Az akkumulátorgyárak ellen szervezett tiltakozást a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület pénteken, a régi városháza előtt. A Betelt a pohár címmel hirdetett demonstrációra reagálva Pap László polgármester azt közölte, hogy Debrecen vezetése nyitott a párbeszédre. A Szemkorp elfogadja a kormányhivatal és valamennyi érintett hatóság szigorú felügyeletét. Közleményükben hozzátették, a közelmúlt intézkedéseit lehetőségként értékelik arra, hogy működésüket a biztonság, a jogszabályi megfelelés és az átláthatóság területén a lehető legmagasabb szintre emeljék. Holnap a napsütést gomoly felhők zavarhatják meg térségünkben. Többfelé kisebb eső is előfordulhat. Reggel 19, napközben 26 fok körüli hőmérséklet lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Én ezt kívánom szívből, és használ egészségére az új kocsi, jó? Hamarosan újra mixerek nektek, ez igazi, ma is legereket érkezik, David Guetta, Jennifer Lopez elég üt. Save me tonight!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Yo, sex, this is Mike Posner.
2: Csak igazi mai slágerme.

A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron!
7: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Szalonár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a Midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
9: reklámkukac@mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Az akkumulátorgyárak ellen szervezett tiltakozást a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület pénteken, a régi városháza előtt. A Betelt a pohár címmel hirdetett demonstrációra reagálva Papp László polgármester azt közölte, hogy Debrecen vezetése nyitott a párbeszédre. A Szemkorp elfogadja a kormányhivatal és valamennyi érintett hatóság szigorú felügyeletét. Közleményükben hozzátették, a közelmúlt intézkedéseit lehetőségként értékelik arra, hogy működésüket a biztonság, a jogszabályi megfelelés és az átláthatóság területén a lehető legmagasabb szintre emeljék. Holnap a napsütést gomoly felhők zavarhatják meg térségünkben. Többfelé kisebb eső is előfordulhat. Reggel 19, napközben 26 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: kívánság műsor elkezdődött, egészen 20 óraig tudok kérni tőlem rengeteg jó muzsikával. A túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló!
1: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
0: Viktor, mi újság, hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, agyalok, gondolkodom, hogy lehetne a melegből energiát csinálni.
0: Megint kezdi. Mindig van egy tantfolyam, mikor hívsz engem, hogy mindig okoskodsz. Figyelj, nem akarsz kicsit lazulni? Hétvégén van.
1: Próbálok hasznos tagja lenni a társadalomnak. Más is kipróbálhatná. Nem kéne nekem mindent megoldani.
0: Jó van. Jó kedved van, ezt hálom, ez nagyon jó. Lerek, nagyon örülök. Mit szeretnék kérni tőlem?
1: Valami kukisat, mint egy sütemény. Úgy hallottam, van valami új zenét.
0: Van, kanállégűt csináltunk, Fire, igen. Ezt kérsz akkor?
1: Legyen ez.
0: Jó, legyen és ez. Kinek szeretnéd küldeni?
1: Az ismerős környezetemben egyre többen felismernek most már, úgyhogy nem tudom tovább rejtegetni az inkognitómat. Úgyhogy kitaláltam egy ilyet, hogy aki felismerés jelzi nekem, annak küldök egy számot.
0: Jó.
1: Ez most szóljon Ceciliának.
0: Ceciliának, rendben. Értetem, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
1: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Ciao, az egyik SMS itt szól. Miután jó kifőrültünk magunkat a medencében, most a bókrács mellől hallgatjunk a kukisót egy kis lazításhoz. Különnek egy jó zenét szólna a Rádió 1 Jasszarok Szarásnak és minden hallgatónak, értettem. Ezután, szia kuki, Wolf Kinganak cseténben szeretném külön egy elszámot. Üzenük neki, reméljünk be tudja fizetni a villanyszámlát. Hát, remélem én is. Jön akkor a legújabb dalunk, Kuki és Kanál együtt, a szám címe Fire. Lejjebb Kukika, mindíts be! Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárnel.
0: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
0: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyermegy.
3: Ez

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém? Haló, haló!
2: Jó napot! Jenny vagyok.
1: Jenny, mi újság, hogy vagy?
2: Jól, köszönöm.
1: Na.
2: Szuper. Szeretnék zenét kérni erre a mai szép napra.
1: Mi történt ma, hogy ilyen szép nap volt neked? Mesélj nekem.
2: Elkezdődött a július, végre nyári szünet van.
1: Ja, értem. Jó, és kinek szeretnék külön ezt a jó kis rájt, és azt hiszem címén Where is my husband? Kinek szóljon?
2: Az egész világnak.
1: Az egész világnak?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben. Hát köszönöm szépen a telefonát el, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen,
1: ciao,
2: további ciao. Jó napot.
1: Köszönöm neked is, egy kis cukiság volt. Az egyik üzenek egy szól, sziasztok. Na, összejöttek kemény mág. Jászárók szállásról küldöm a jó energiákat a partra. Csapatok oda rendesen a fiús estén, érezzetek jól magatokat, és ne legyen józan pillanatotok. Na, hát azért, na, ígyunk sok vizet, például mikor meleg van, jó? Ez a cookie tanács. Érkezik Ryan-nunk, a szám címe Where is my husband?

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt

0: G. Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok nektek, lennok fiúka van a túlsó végén, most kit köszöntsünk? Szia, hogy hívnak téged?
2: Barátom.
1: Nem értettem? Hogy hívnak téged? Kereszt neved?
2: Liliana és Szófia vagyunk. Hú. És sok szerencsét kívánunk.
1: Bocsánat, kicsit ki vagyunk hangosítva, kicsit rosszul hallom titeket. Beszélj a telefonodban, egy szíves, jó? Szóval kivel beszélek most?
2: Szófival és Liliánával.
1: Szófi és Liliával, oké, rendben. Na kinek akartok külön a kis Taylor Swift? Kinek szóljon?
2: Eliottnak és Sörinek.
1: Mi lenne az üzenet?
2: Az üzenet az, hogy nagyon szeretjük őket.
1: Oké, értettem. Köszönöm szépen a telefonát. És
2: köszönjük szépen. Szeretettel, drága barátaimnak küldöm ezt a nótát.
1: Nótát. Oké, rendben. Nektek kellemes estét, jó?
2: Kellemes estét.
1: Hello, sziasztok. Szerintem ott jó a buri. Kár, hogy nem vagyok ott. Érkezik Taylor Swift nanunk, a számcímet The Fate of Ophelia itt a Rádió Egyen.
0: 0620 3 111 111. Hívd most. Kuki csak rád vár.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

0: Van, aki kértelem, Martin Garrix, jó kis pörgős zene, ki az aki? Halló, halló, szia, hogy hívják téged?
1: Halló, szia, én a kislányom nevében beszélek.

0: Ja, Csaba.
1: Igaz, hogy hétfőn lesz, de most szeretnék.
0: Jó, oké, rendben, értettünk. Milyen az üzenet?
1: Boldog névnapot kívánunk, és nagyon szeretjük.
0: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok nektek egy szuper kellemes estét, jó?
1: Köszönjük szépen viszont.
0: Köszi, ciao, szia.
1: Hello.
0: Az egyik üzenek itt szól, szia Kuki, Kuti Tivadárnak, a Mém királynak szeretnék üzeni, reméljük még jobban megy a nyúlt anyaka az elmúlt időszakhoz képest, legyen szerencsés, Puszi, Gergő és Zsolti. Érkezik akkor Martin Garrix nálunk, a szám címe Butterfly, szita Rádió 1-en.
2: Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Rádió 1 bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Virgin Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. Teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megérdemű publikum, totál félőben a Rádió 1-en, Diszkosit Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvaj PG.
1: Hello, hello, szevasztok!

0: micsoda?
1: Nem lesz.
0: Micsoda?
1: Küllendögeng lesz.
0: Jó. Nem, az már van egyébként. Mert hogy a Küllel meg a Schulzzal játszunk éppen itt Budapesten, úgyhogy csak félőben vagyok, a Club C Classic Vinny Sessionön. Én DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit.
2: Pont ebben a másodpercben indítom el itt a rádióban is egyébként, és a fellépésemen is Harkányban ugyanezt a lemezt, Kató lemezével kívánok. Kellemes rádiózás mindenkinek itt a Rádió Egyen, ez a Diszkósit Radio Show.

0: az ünnepelteket?
1: Én meg azt akartam mondani, hogy pontosan egy hét múlva, jövő szombaton, július 10-én jön az új DJ Junior dal a Day by Day videoklip, megérkezik a DJ Junior videócsatornára, és hivatalosan megjelenik szert a világon, úgyhogy készüljetek.
2: Nagyon fontos, hogy miután ma befejeztem a szettemet, ugye másfél órás lesz Harkányban, pontban 9:30, már is rohanok Ózdra, és tuti fix, hogy a következőt ott fogom játszani. Jön a Cafe in the Morning, itt a Rádió 1-en, a Diszkosít Rádió Show-ban, csak igazi ma is lát.

0: Tek 20 éve, és sajnos nem tudjuk abbahagyni. Itt a Várhegyi, Hamvai meg a Junior.
1: És sajnos minden nap meg kell hallgatni a 100%-os tisztaságot, gyerekek.
2: Nem, egy héten, de igazad van, minden nap egyszer elszúrja.
0: Egyszer legalább.
2: Ez stabilan kell. Mindig hozzányúl, kell, amikor nem jut eszébe valami.
0: De már tudják az emberek fejből, hogy ezt én mondom. Ennyi.
1: Így van, meg ő is veszi fel a jogdíjat utána. Mondjuk ezért haragszom.
2: Egy biztos, hogy most megyünk tovább egy olyan dallal, amelyet a világon rádióban jó magam játszottam először, és hát azóta kisebb fajta világslágeré nőtte ki magát. Az eredeti jön, mert szerintem ez jobb, mint ami a világsláger lett a későbbiek folyamán. Az I'm Moving to the Sun, méghozzá Imel Angel-től itt a

0: természetesen régi hajógyár is kedvenceket fogok játszani Dögivel, meg jó néhány biztensület, és aztán utána megyek Balaton Lellére.
1: Utazom, mert nem tudtad elintézni. Láttad, pedig úgy kerestem volna még duplán ma pénzt, de nem tudtad elintézni. Hát ez az
0: állapot. Ja, próbáltam.
1: Tudom,
0: mentem.
1: Hogy próbáltad, de előbb kellett volna elkezdeni, és akkor most megvan, érted?
0: Majd jövőre.
1: Jövőre? Hát ez...
2: A jövőre az még nagyon messze van, mondjuk a jövőt azt már látom. Ugyebár szerdától elkezdek majd egy Guinness rekord kísérletet, amiben Balázs Attila 50 órán keresztül süti majd a pizzát, én pedig 50 órán keresztül fogok diszkózni, és tuti fix, hogy a következő dal lejátszásra kerül majd abban a bizonyos 50 órás Guinness rekord kísérletben. Ezért érkezik most itt a rádió, egy ilyen csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Diszkos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörget, és ránéztem most a polójára jobban, és rájöttem, hogy a kutyáid vannak rajta.
1: Nem igaz, de az a fajta chihuahua.
0: Én azt hittem, hogy a kicsi az a régi, aki elhunyt szegény, a másik meg a Boris.
1: De egyébként most egy nagyon jó ötlet adtál, lehet, hogy fog csináltatni ilyen pólót. Ezt a születésnapomra kaptam, és két pólót kaptam, ezt, ami független az én kutyáimtól, és egy másikat, ami rajta van Boris, na azt odaadtam édesanyukámnak, mert egyszerűen úgy szeret az új kis kutyát, hogy én még ilyet, tehát jobban szereti, mint én el sem tudom képzelni. Anyám rajong a kutyáért, nagyon durva.
2: Egyébként AI-jal simán meg tudod csinálni.
0: Igen, ezért gondoltam,
2: igen, hogy Borisztó meg diszkoros.
0: Ne, igen, így van. Csinálni, nekem, na, rohadt jó ötleteim vannak, sok pénzért.
2: Igen, sok pénzért. Sőt, AI-jal a nevét is látod.
0: Például a külön, enged is le kell védeni.
2: Hát ez... Mondjuk ezért mondanám, hogy egy filér.
1: Ez a történet több sebből vérzik, lehet, hogy éppen ezért érkezik a sebek mélyén, itt a Rádió 1-en, Roberto Vini, AI és jó magam, Hanvai Pícsit a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió Egyes is olyan a diszkosi trédős, hogy nagyon vidámak vagyunk, és itt vagyunk veletek szombat este is. Én egyébként nem mondjuk, ők itt vannak, de én nem, mert hogy én nekem vidám. Vidám vagyok, csak nem vagyok itt. Mert, hogy, mert ha itt vagyok, akkor lezsalok, mert olyanok vagytok. Komolyan? Én egy bírészesség vagyok. Bakelitről
1: zenélek éppen. A tepódról is eszembe jutott valami egyébként. Hogy van egy ilyen, nem csak nem találom.
0: Igen? Én ezt vettem, nem tudom.
1: Én is. Én ugyanannál.
0: De nem tőled el.
1: Pont
0: tőled el, ez nagyon fontos. Ez nagyon gáz, hogy egyforma pólótok van egyébként. Megveszitek, ez a méreg drága pólót, és egyforma. Ez ilyen limitált izé kollekció.
1: Limitált, hogy neki van a
0: stúdióban. Nekem menő. Figyelj, limitált, nekem itt rajta van a jel, neki nincs. Neki török.
1: Tényleg? Török azt.
2: Jézus Szent, mi folyik itt? Menjünk tovább egy jó igazi mai slágerrel. 2025-26, én erre esküszök, hogy a srácok a 60-as, 70-es, 80-as évekre, a 90-es évekre, legújabban. Ez egy vadonatúj jön, ten itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkos Trédio Show-ban.

0: DJ Junior, Pár Attila és jómagam, Hanvai PG.
1: Most a saját polomra néztem.
2: Az is török.
1: Török, tök, majdnem mondtam.
2: Egyébként akartam mondani, hogy van egy szürke is nekem ebből.
1: Aha, nekem ebből van szürke.
2: Igen.
1: De ez fekete.
2: Igen.
1: Úgy,

0: és aztán utána megyek Balaton Lellére, aztán holnap még bejövünk adásba, én állok majd a lejátszók mögött, így kamuból vagy félőbe, ahogy tetszik, és aztán utána egy pár napra eltűnök az országból, de visszatérek majd pénteken, készüljetek, gyerekek!
1: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, egy csomó minden kikerült egy DJ Junior videócsatornán, meg most már a Facebookomra is, úgyhogy keressétek a remixeket, az eredeti valódiakat, és a Kopaszikáton még most egyébként vinyl session van, klub speedezünk, ha még véletlen valaki arra jár, egy ideig nyitva vagyunk. Amit akartam még mondani, hogy én jövő héten egyáltalán nem leszek, tehát pénteken nekem azt mondta, hogy ha el vagy utazva, akkor el kell utazni. És én most elutazok, úgyhogy nem leszek, a srácokat majd itt hagyom, de természetesen visszatérek majd új lendülettel.
2: Én csak nem 50 éve utazok, ti 50 felett kezdtetek el utazni, nem olyan rossz egyébként. Ami biztos, hogy jövő héten Guinness Record kísérlet 50 órán keresztül Pizza & Melody, Balázs Attila ősüti a pizzát, én meg majd a zenét fogom szolgáltatni. Ma este mindenkit várok sok-sok szeretettel, Harkányban és Ózdon, és ezzel is búcsúzzék. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: Hit Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, isteni zenék jönnek innentől, 4 órányi mix, rengeteg újdonsággal, a Loving Arms kezdi a szombati különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem mindenki felkészült erre a szuper nyári estére. A legjobb zenéket és a legjobb hangulatot varázsoljuk nektek ide. Sam Felt és Rosaline, Heart Like Mine. Ezen nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját, úgyhogy maradjatok velünk!

0: próbálkozunk olyan extra különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Na a most érkező pontosan ilyen, nagyon fogjátok szeretni, jöhet maximumra a hangerő, mert hogy bemutatjuk nektek Hugh Girl vadonatúj zenéjét.
1: Én a következő dalt ezt nagyon fogom szeretni nagyon sokáig, és ezzel szerintem Hugh Girl be is bizonyította, hogy nálam az év producere. Valamint DJ-je is, mert a DJ szettjei is azért megérnek egy misét, valamint hogyha tehetném, akkor a közelbe lenne, el is mennék rá. Na mindegy, David Guetta, French Montana és Hugh Girl szuper jó zenét tett le az asztalra, amire szinte fogadni mernék, hogy nagyon sokat fogunk bulizni, valamint itt a Rádió 1-en is nagyon sokat fogjuk hallani. Következik tőlük a Shine, itt a Rádió 1-en,

0: Laughing Arms a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön New Week, 11-től Antonio lesz itt mellettem a stúdióban, éjféltől pedig vár rátok egy különleges guest mix Gregir összeállításával. Ez egy formabontó szett, merre majd kitérek néhány perc múlva. Andris, mi a most?
1: Tech House zenei világban lett egy kedvenc Tech House DJ és producerem. Őt úgy hívják, hogy Brandon, szuper jó feldolgozás készített, ami Jalla címre hallgat. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmen Radio

0: hogyan szólnak a méhnyomók otthon, a hifin, vagy pedig az autóban.
1: Istenem, ez a zene, ez hidegrázós, ez szuper jól sikeredett. Igazából két olyan zenei nagy ágyú alkottak, akiket már elég régóta ismerünk. Az egyik ilyen Afrojack, a másik pedig egy DJ páros, Lucas and Steve. A következő dal pedig egy élő bizonyíték arra, hogy nem fogod kontroll alatt magad tartani, és a lábaidat sem, úgyhogy következzék Lucas and Steve és Afrojack előadásában a Control. Itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban. I just lost all control.

0: 2026-ból Kiesa, Bob Sinclair és az I Can Wait a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A születésnapos Loving Arms játszott nálunk az elmúlt egy órában. Merre mész tovább innen?
1: Én Debrecenben vagyok, hivatalosan itt ünneplem a születésnapomat, ami tegnap volt. Gyertek, születésnapozzunk együtt.
0: Így van, úgyhogy húzzátok meg jó sokan az Andrésnak a fülét. Andrés, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, boldog szülinapot, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm szépen, Geri. Sziasztok, legyetek és maradjatok szexik.
0: És ne menjetek sehová, rögtön jön New Week.
2: Bírod még? A World Is My Radio Show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: szombat estét isteni zenékre számíthattok továbbra is. Hello New Week!
1: Hello guys, szevasztok Rádió 1-esek! Finomságok, forróság is erről szól a nyár, igazából tök jó bulik, hála jó Istennek, és tök jó

0: egészen 11-ig, aztán Antónió is jön még 11 és éjfél között. Ez pedig egy saját dalod lesz jó pár évvel ezelőttről.
1: Így van, egy saját dal a Los Calmeses srácokkal, akikkel most már évek óta dolgozom együtt, és én azt gondolom, hogy első olyan dal volt, amire azt mondom, hogy na ez jó, sikerült. Jó szórakozást!

0: Nem láttuk jönni ezt a kollabot, viszont nagyon-nagyon jól működik. Ez volt a Favor, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Nyúlik a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Hát kérlek szépen, két klasszikus között vagyunk, azt kell mondjam, és nem tudom eldönteni, hogy melyiket szeretem jobban, Fishert, avagy Nicky Romero-t, és Nervo-t, ugye, akik zseniális zenéket hoztak össze, és egy olyan dalt hoztak megint elő, ráadásul Tujamo-val karöltve, ami szerintem egy világsláger volt, ugye a Like Home, és ez a vadi új verzió belőle itt a Rádió 1-en. Ez szól most, jó hangosan, gyere!

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Pár percig még nyúlik a lemezjátszói mögött. Merre mész majd tovább én, nem?
1: Én Harkányból, ami azért nem tudom, tudod, a merre van, az lent van Pécs mellett.
0: Harkányban én voltam nyaralni.
1: Na, hát akkor gyere velem nyaralni, megyünk egyet a fürdőbe, aztán pedig onnan kezd helyre föl, vagyis Vonyarcvashegyre egészen pontosan, úgyhogy ez egy jó kis távolság lesz, de remélem, mindkét helyen jó bulik lesznek, úgyhogy ennyi.
0: Hajrá, engedlek is, jön Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, 11-től pedig Antonio a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is. Stay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A rádió egy

0: erős lesz ez a következő egy óra. Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello, Anti!
1: Július első hétvégéje, július első szombatja. Ha már itt van a fesztivál szezon, meg is ragadom, hogy ma este velem, képzeljétek el, Rácz Kevin találkozhatok, együtt bulizhatunk a Dunapart Festen, de addig is ne beszéljek sokat. Amivel indulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben

0: Szóval reméljük, hogy nem az utolsó, ebből jövünk éppen kifelé a World is Mine Rádió Show-ban a Rádió 1-en, és ti is maradjatok velünk még jó sokáig, egészen éjjel egyig tart az adás. Anti, mi jön most?
1: Igazi nyári hangulatú zene, egy nyári klubsláger. Azt kell, hogy mondjam, én ezt imádom, imádom az ilyen zenéket. Olyan tengerparti, olyan kis hajózunk, olyan kis laza, még akkor is, ha benne vagyunk már az éjszakába. Figyeljétek, fogadjátok szeretettel, Mikvis és a Golden Days Soul itt a World is Mine Rádió Show-ban.

ébreszt. A Rádió Egyen és a weben élőben.

0: Parton vagytok, vagy éppen nyaraltok?
1: Eredetiben is imádtam, ez egy igazi klasszik, ha már lehet azt mondani, mert nagyon régen nagyon sokat játszottuk. Eredetileg Dö és Dö. Ez a szám címe, az előadója is. Azt kell róla tudni, hogy nem volt vokál benne. Én egy picit megpiszkáltam, saját stílusra szabtam, és kerestem hozzá egy vokált. Úgyhogy már is érkezik a Dö és a Sam Times Antonio értelmezésben itt a Verdismer Radio Show-ban.

A Rádió 1-en és a weben élő.

0: In Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel, és nálad ez a mai nap jó hosszú.
1: Délután kezdődött a római parton, innen pedig Ráckevére megyek a Dunapart Festre, a Rádió 1 stage-re, utána pedig jövök vissza a budai oldalra. Gyertek bulizni velünk, bármelyik bulikba találkozhatunk, az igazi mai slágereket itt hagyom nektek, találkozunk jövő egy szombaton itt a World Is My Radio Show-ban. Sziasztok, Rádió 1-esek, szia Geri!
0: Ciao, Anti! Jön Lady Gaga is a Dead Dance DJ Dark Remixben, éjfél után pedig a Guest Mixben Greg Gear a lemezjátszói mögött. Várj!

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: A Gellért hegy tetejéről egész Magyarországon FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: starts now.
1: Elmúlt évfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Greg Gira lemezjátszói mögött a következő egy órában. A múlt hétvégén képzeljétek,

0: a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper nyári hétvégét mindenkinek. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most pedig egy jó kis Deep House, ami tökéletes aláfestő zenéje az éjszakának. De nem? Ugye? Rádió 1-esek. A mikrofonnál Kismerti, a folytatásban pedig Metzger Viktória, Nagybogi, Miss Mood és az Éden. Viki is fellépett a héten. Ez rímelt, nem direkt volt. A Dunapart Festen is, ugye ma van a záró akkord, a záró esemény, a Rádió 1 Stage most is ott van. Hát ezekben a percekben is zajlik a buli. Aki nem tud ott lenni személyesen, érdemes szétnézni a social media felületeinken, mert hogy folyamatosan frissítjük a posztokat. Ez az Éden, itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Mai sláger megy.
2: Rádió 1. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

vagy csak igazi mai sláger megy Joel Corey, akire, hogyha rágooglizik az ember, Joel Corey felső testére azon belül, hát elképesztő, hogy mi van ott. Azokat az izmokat nem a szél fújta oda. Nekem gyerekkoromban volt a Barbie-nak egy Ken babája, annak volt ilyen a felső teste. Nem tudtam, hogy ennek ez ilyen igazi ember változata is van. A Covid idején nagyot ment, a Head and Heart dala, ez rajzolta fel a térképre, és azóta rengeteg slágert írt, például ezt, a Stay a Little Longer.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jó a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy. Rádió Egy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival.